0: Ligeti Locale de Lake friss pisztránk konzervje lett, amelyet füsttel zárnak konzervbe és a vendég előtt bontanak fel. Büfé kategóriában a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős kürtős kalácsa nyert, míg az év strand desszertjének a Gyenes Diási Múni süti gubacsintáját választották. A Balatoni Kör strandétel versenyére idén 22 vendéglátóhely összesen 44 fogással nevezett.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban általában derült lesz az ég, kevés felhőre lehet csak számítani, a hőmérséklet pedig nem hűl le 22 fok alá. Pénteken megérkezik a gyenge hidegfront, megélénkül a szél és egy-egy zápor is előfordulhat. A nagy meleg ugyan mérséklődik, de így is 30-33 fok lesz.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Volt egy

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Péntekig jelentkezhetnek a pótfelvételizők a Matek kaposvári kampuszára. Az egyetem összesen 30 képzést hirdet 5 tudományterületen. A jelentkezők alap- és mesterszakok közül is választhatnak, többek között mérnöki, gazdasági, művészeti és pedagógus képzésekre. A jelentkezéseket kizárólag elektronikusan a felvételi rendszerén keresztül lehet benyújtani. A következő idényben is a Kométa KVG kaposvári kosárlabdaklubot erősíti Anthony Walker. Az amerikai kosárlabdázó a tavalyi szezonban meghatározó játékosa volt a bronzérmes kaposvári csapatnak, és most újabb egyéves szerződést kötött a KKK-val. A klub közben már megkezdte a felkészülést a 2026-2027-es szezonra. Egyelőre a magyar játékosok dolgoznak Zunics Branislav vezetőedző irányításával napi 2 edzéssel. Az MVM Next is takarékosságra kéri ügyfeleit a rendkívüli hőség miatt. Azt kérik, hogy aki teheti, főként az esti 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban csökkentse az áramfogyasztását. A vállalat azt javasolja, hogy a nagy energiaigényű háztartási gépeket, a mosógépet, mosogatógépet, mosogatógépet és porszívót inkább napközben használjuk. A klímát ne állíts,

0: a Lidl elismerte a jogsértést. Együttműködött a hatóságokkal, és vállalta, hogy a jövőben körültekintőben kommunikál az árairól. Ennek is köszönhető, hogy a korábbi 90 millió helyett végül 48 millió forintos bírságot szabtak ki rá.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban általában derült lesz az ég, kevés felhőre lehet csak számítani, a hőmérséklet pedig nem hűl le 22 fok alá. Pénteken megérkezik a gyenge hidegfront, megélénkül a szél, és egy-egy zápor is előfordulhat. A nagy meleg ugyan mérséklődik, de így is 30-33 fok lesz.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Közösen ellenőrizte a hajléktalanokat Kaposvár közterületein a rendőrség és a nyitott kapu hajléktalan gondozási központ a közbiztonság erősítése érdekében. Az akció során elsősorban azokat a parkokat és közterületeket keresték fel, ahol hajléktalan emberek tartózkodnak, illetve ahonnan lakossági bejelentés érkezett. A rendőrség hangsúlyozta, hogy minden bejelentést kivizsgálnak, és szükség esetén figyelmeztetnek, bírságolnak vagy eljárást indítanak. Csaknem 5 millió forint értékben rendelt felesleges autóalkatrészeket, majd hazavitte azokat egy siófoki cég alkalmazottja. A Somogyvármegyei Főügyészség közlés

0: Ott szerint az államfő választást augusztus 11-én tartanák meg, hogy az megfeleljen az alaptörvényben előírt határidőnek. Hivatalos jelöltet egyelőre nem jelentettek be. Az államfői jogköröket jelenleg ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke gyakorolja, miután Súlyog Tamás megbízatása július 20-án megszűnt. Közvetíti idén az M1 a Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjeit. A közmédia és a Sziget együttműködési megállapodást kötött, amelynek köszönhetően a fesztivál hazai fellépőinek koncertjei még a nyár folyamán képernyőre kerülnek, és egy ideig a média klikken is visszanézhetők lesznek. A közvetítések pontos időpontjáról és a fellépőkről később adnak tájékoztatást.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban általában derült lesz az ég, kevés felhőre lehet csak számítani, a hőmérséklet pedig nem hűl le 22 fok alá. Pénteken megérkezik a gyenge hidegfront, megélénkül a szél és egy-egy zápor is előfordulhat. A nagy meleg ugyan mérséklődik, de így is 30-33 fok lesz.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Hiába!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Szeptember 4-én és 5-én rendezik meg az idei Ripple Runai Fesztivált Kaposváron. Erről a Szita Károly polgármester Facebook oldalán számoltak be. A bejegyzés szerint a pénteki napon a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig a The Beavers és a 30Y lép fel a Kossuth téri színpadon. A részletes programokat később közlik a ripplefest.hu oldalon. Vasárnapig még véleményezhetik a kaposváriak az új buszmenetrend tervezetét. Erről a Szita Károly polgármester számolt be a közösségi oldalán. A városvezető azt írta, már eddig is számos észrevétel érkezett a lakosságtól, és továbbra is várják a javaslatokat, hogy közösen alakíthassák ki a város számára legjobb menetrendet. A véleményeket augusztus 10-éig személyesen a közlekedési központban kihelyezett postaládába, illetve e-mailben a menetrend@kkzrt.hu címre lehet elküldeni. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid, erre figyelmeztetett a katasztrófavédelem. A nagy hőségben csökkenhet a kémény húzat hatása, ezért a mérgező gáz visszaáramolhat a lakásokba. A veszélyre Kaposváron is akadt példa szerdán. Egy Virág utcai társasházban bejelzett a szénmonoxid érzékelő, a tűzoltók pedig több lakásban is kimutatták a gáz jelenlétét. A vizsgálat megállapította, hogy a gyűjtő kémény szellőzése nem volt megfelelő. A szakemberek azt kérik, hogy nyáron is használjanak szénmonoxid érzékelőt ott, ahol nyílt égésterű vízmelegítő működik. Tovább csökken az üzemanyagok ára. Péntektől a benzin nagykereskedelmi ára 9, a gázolajé pedig 3 forinttal lesz alacsonyabb. A holtankoljak.hu adatai szerint jelenleg a 95-ös benzin átlagosan 594, a dízel pedig 662 forintba kerül literenként. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán azt közölte, hogy a benzin ára már a korábbi árstop idején érvényes 595 forintos szint alá csökkent, a dízel pedig olcsóbb a régiós és a román árszintnél. Elsüllyedt egy nő keddeste a Velencei tó iszapjában, és úgy kellett kimenteni. A Fejér megyei rendőrség tájékoztatása szerint a 35 éves nő önerőből nem tudott kijutni a tóból, ezért segítséget kért. Egy szolgálaton kívüli vízi rendőr és egy

0: Diási Móni Süti gubacsintáját választották. A Balatoni Kör strandétel versenyére idén 22 vendéglátóhely összesen 44 fogással nevezett.
1: Időjárás jelentés.
0: Egy gyenge hidegfront hatására kicsit enyhül a nagy meleg, de így is 30-33 fok lesz ma. Napos, változóan felhős időnk lesz, a szél pedig megélénkül és egy-egy zápor is előfordulhat. A hétvégén is marad a kánikula kevés felhővel, a jövő hét elején pedig újra felmelegedés érkezik.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most. You should never treat me like...

akinek fáj még az is, velem marad, neki minden szabad, ő a sodró. Szerelem a hirtelen harag, a szív beleszakad, ahogy megbánt.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Energiatakarékos üzemmódra kapcsolták a kaposvári kulturális intézmények. A Csiky Gergely Színházban csak a működéshez nélkülözhetetlen helyiségekben használják a légkondicionálót, és estére lekapcsolják az épület díszkivilágítását. Az Együd Árpád Kulturális Központban több munkatárs otthonról dolgozik, a Vaszari Képtárban pedig a kiállító terek világítását a látogatók érkezéséhez igazítják. A Szivárvány Kultúrpalotában takarékosabb üzemmódra állítják a klímaberendezéseket. Kaposvár önkormányzata közben a közvilágítás fényereinek 30%-os csökkentéséről döntött, ami éjszakánként mintegy 1400 kWh áram megtakarítását eredményezi. Vasárnap kezdődik Kaposváron a 17. Kaposfest. A hatnapos nemzetközi kamarazenei fesztiválon több kiváló magyar művész is fellép, köztük Váradi István csellóművész, Szűcs Máté Brácsa művész, Szabó Ildikó csellóművész és Palojtai János zongoraművész. A koncertek mellett előadások, filmvetítések, workshopok és közösségi programok is várják az érdeklődőket. A fesztivál augusztus 14-ig tart, központi helyszíne a Szivárvány Kultúrpalota lesz, de lesznek programok többek közt a Liszt Ferenc Zeneiskolában és a kaposvári evangélikus, valamint református templomban is. Péntekig jelentkezhetnek a pótfelvételizők a Matek kaposvári kampuszára. Az egyetem összesen 30 képzést hirdet 5 tudományterületen. A jelentkezők alap- és mesterszakok közül is választhatnak, többek között mérnöki, gazdasági, művészeti és pedagógus képzésekre. A jelentkezéseket kizárólag elektronikusan a felvételi rendszerén keresztül lehet benyújtani. Enyhül a hőség, így szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzése alapján augusztus 8-ától mérsékli az eddigi harmadfokú riasztás szintjét. A másodfokú hőségriasztás várhatóan jövő hét kedd évfélig marad érvényben. A szakemberek ugyanakkor továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy a nagy melegben figyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre, és lehetőség szerint kerüljék a tartós napon tartózkodást a legmelegebb órákban. Lassítja a vonatokat a máva hőség miatt, és fehér festékkel is védik a sineket, hogy ne forrósodjanak túl. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be. Tájékoztatása szerint a nagy melegben a sínek hőmérséklete akár 20 fokkal is magasabb lehet a levegőjénél, ezért 45 fokos sínhőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendelnek el. Szombat óta 282 kilométernyi vasútvonalon vezettek be sebességkorlátozást, miközben a pécsi vonalon már hővédő fehér festékkel vonták be a síneket, ami 7 fokkal csökkentette a sínek felmelegedését.
0: Időjárás jelentés.
1: Egy gyenge hidegfront hatására kicsit enyhül a nagy meleg, de így is 30-33 fok lesz ma. Napos, változóan felhős időnk lesz, a szél pedig megélénkül és egy-egy zápor is előfordulhat. A hétvégén is marad a kánikula kevés felhővel, a jövő hét elején pedig újra felmelegedés érkezik.
0: Időjárás jelentést hallottam
2: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: 4 perc múlt el hajnali 6 óra. Szép jó reggelt kívánok nektek augusztus 7-én pénteken. 11 óráig leszek a mikrofonnál. Odakint nagyon sokat nem frissült az időjárás, 26 fok a hőmérséklet. Minden esetre ezt is érdemes megragadni és kiszellőztetni a lakásokat, házakat, tárva nyitva hagyni az ablakokat. Viszont ami jó hír talán az az, hogy nem lesz ilyen 40 fok környéki maximum a mai napon, nagyjából 32-33 fokot mutathatnak a legmelegebb órákban a hőmérők. Ettől függetlenül erős lesz az UV-sugárzás is 11 és délután 3 óra között, úgyhogy ezt is tartsátok szem előtt. 0670-32-32-355 pedig az elérhető lehetőségünk, ami innentől áll rendelkezésetekre. Ez egy telefon, SMS és Viber szám, ahová várom például a közlekedési információkat, de ünnepelteket is lehet köszönteni, akiket ráadásul én is köszönöm.

frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Temptation, come show me what I've been missing, yeah, yeah. Show me what you're working with. Put that body in motion.

0: Ellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Ma augusztus 7-én pénteken az Ibolya nevű ismerőseinket köszöntjük névnapjuk alkalmából. Egy magyar eredetű névről van szó, jelentése a virág maga. Az Ida név energiát ad viselőjének, becsvágyó, mérhetetlenül erős akaratú, független egyéniség kialakulását támogatja ez a név, miközben gyakorlati dolgokban kreatív, találékony és mindig kész újabb és újabb feladatokat vállalni, gyorsan váltakozó érdeklődése megnehezíti dolgát, mert sokszor olyannyira elveszíti az érdeklődését egy adott témában, hogy nem fejezi be a feladatát. Ezt írt a nagy kalendárium az Ibolya névről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek a Hiláriák, a Kajetánok, az Afroditék, az Albertinák, az Arabellák, a Cseperkék, a Donatellák, a Kötönyök, az Urániák, a Vénuszok, az Alberták, a Donátok, az Emiliánák, az Urikák, az Albertek és az Urikok is. Minden ünnepeltnek nagyon sok boldogságot kívánok, és játszom nekik Alex Warren és Jelly Roll közösét, ez a Bloodline.
0: Ez volt a kalendárium. A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: 4 percre múlt el reggel 4-7 augusztus 7-e péntek van, és a reggeli kávé, vagy a reggeli tea, vagy ugyan blokka az egész reggeli mellé ajánlom figyelmetekbe testvér oldalunkat, a www.kaposvármost.hu-t. Rögtön a címoldalon olvashattok arról, hogy szeptember első hétvégéjén rajtol a Ripple Rónai Fesztivál, felép többek között a Bagosi Brothers Company, a 30Y és a The Beavers is Puskás Péterrel az élén. Tomboló hőség legkorábban felfrissülése csak a mai napon számíthatunk, de csak átmeneti jelleggel időjárás előrejelzést is találhatok testvér oldalunkon, rögtön a címoldalon, de lebukott az online autónepper is, ennek részleteiről is olvashattok, illetve egy kis sport érmekkel és döntős helyezésekkel zárták az idényt a kasi úszói egy országos bajnoki bronzéremmel, több döntős helyezéssel és számos egyéni csúccsal zárta a 2025-26-os versenyszezont a kasi úszó szakosztálya. A részletek tehát megtalálhatóak testvér oldalunkon, a www.kaposvármost.hu-n.
0: Ez volt a Lapszemle.
1: Itt a rádió, mostan pedig Rabin Schulz és Verztalával megyünk tovább a folytatásban az Allene című átdolgozással, de itt lesz Ronan Keatingtől is a Lavinage Day, reggel fél hétkor pedig jönnek a rövid hírek itt a rádió moston.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Közösen ellenőrizte a hajléktalanokat Kaposvár közterületein a rendőrség és a nyitott kapu hajléktalan gondozási központ a közbiztonság erősítése érdekében. Az akció során elsősorban azokat a parkokat és közterületeket keresték fel, ahol hajléktalan emberek tartózkodnak, illetve ahonnan lakossági bejelentés érkezett. A rendőrség hangsúlyozta, hogy minden bejelentést kivizsgálnak és szükség esetén figyelmeztetnek, bírságolnak vagy eljárást indítanak. Csaknem 5 millió forint értékben rendelt felesleges autóalkatrészeket, majd hazavitte azokat egy siófoki cég alkalmazottja. A Somogyvár megyei főügyészség közlése szerint a férfi autószerelőként dolgozott a vállalkozásnál, és kihasználta, hogy senki sem ellenőrizte a megrendelt alkatrészek szükségességét. A férfi 2 év alatt közel 5 millió forint értékben szerzett meg így alkatrészeket. A férfi később megtérítette a kárt, az ügyészség pedig felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta ellene. 48 millió forintra bírságolta a Lidl-t a gazdasági versenyhivatal. A hatóság szerint az áruházlánc megtévesztő módon használta a legolcsóbb élelmiszerlánc szlogent. Az ügyben korábban már született döntés, de a kúria új eljárásra kötelezte a versenyhivatalt. A megismételt vizsgálat után a Lidl elismerte a jogsértést, együttműködött a hatóságokkal, és vállalta, hogy a jövőben körültekintőben kommunikál az árairól. Ennek is köszönhető, hogy a korábbi 90 millió helyett végül 48 millió forintos bírságot szabtak ki rá. Jövő kedden választaná meg az új köztársasági elnököt az országgyűlés, ezt kezdeményezte a Tisza frakció. A parlament elében nyújtott javaslat szerint az államfő választást augusztus 11-én tartanák meg, hogy ez megfeleljen az alaptörvényben előírt határidőnek. Hivatalos jelöltet egyelőre nem jelentettek be. Az államfői jogköröket jelenleg ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke gyakorolja, miután Súlyog Tamás megbízatása július 20-án megszűnt.
0: Időjárás jelentés.
1: Egy gyenge hidegfront hatására kicsit enyhül a nagy meleg, de így is 30-33 fok lesz ma. Napos, változóan felhős időnk lesz, a szél pedig megélénkül és egy-egy zápor is előfordulhat. A hétvégén is marad a kánikula kevés felhővel, a jövő hét elején pedig újra felmelegedés érkezik.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
2: Nagyon kellemes és vidám pénteket kívánok nektek. 2 perccel múlt el reggel 7:30. 11 óráig leszek a mikrofonnál, és a folytatásban is hozom a legjobb zenéket. Mindjárt jön Joe, a Stranger Things Steve Harringtonja, és hozza az End of Beginning című slágert. Előtte pedig, hogy felpörgessük egy picit a reggelt, egy csipetnyi elektronikát is csempészek a péntekbe. Ez pedig Tiesto felvétele, 2013-ból jön a Red Lights.

A Stranger Things, Steve Harringtonja, Joey Neckett, ez volt az End of Beginning című sláger tőle, itt a 91.2 rádió. Most a 8 perccel vagyunk reggel fél hét után, én Horváth Szabi vagyok, hamarosan pedig hozom ismét a kalendáriumot, legalábbis fellapozom nektek másodkörben is, és megosztom veletek azt, hogy milyen történések és persze jeles események fűződnek a mai dátumhoz, az augusztus 7-éhez, de ezt most is, mint mindig, ma is a teljesség igénye nélkül fogom megtenni, és interaktivizálhatjuk is a blokkot, egészítsétek ki nyugodtan a sort, írjatok vagy hívjatok 0670 32 32 355, ez a telefon, SMS és Viber számunk. A gőzölgő, friss, finom reggeli kávé illat mellé pedig játszom Belinda Carlisle felvételét a folytatásban. 1989-ből halljuk a Live Light On-t, utána pedig beköszön hozzánk Flor és Diaz, azaz a Well Hello, és a debütáló dalukat hozzák 2014-ből a Rakpart színűt ide a 91.2 rádió mostra.

0: Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár.
1: Szevasztok, én Fluor vagyok.
2: Én meg Diaz, mi vagyunk a
1: Valhalla. Hallgassátok a Rádió Mostot.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Most már másodkörben, 3/4 hét múlt fél perccel egyébként. Jó reggelt kívánok nektek, én Horváth Szabi vagyok, és már is megosztom veletek azt, hogy milyen történések, és persze jeles események fűződnek. A mai dátum az augusztus 7-éhez a teljesség igény nélkül. Például megszületett Mata Hari, a híres első világháborús táncosnő, kurtizán és kém 150 éve, 1876. augusztus 7-én. Felsírt Bercik Zoltán, 6-szoros Európa-bajnok, asztali teniszező, edző, sportvezető, 89 éve. 68 éve született Bruce Dickinson, angol énekes dalszerző, az Iron Maiden frontembere 1958-ban. 60 éve 1966. augusztus 7-én született Jimmy Jimbo Wells, amerikai internetes vállalkozó, a Wikipédia alapítója egyébként. 50 éve amerikai tudósok bejelentették, hogy a Viking egy űrszonda életre utaló jeleket talált a Marson, ez 1976-ban történt. 17 éve, hogy nincs köztünk Cseh Tamás énekes, színész, zeneszerző és előadó művész. 71 éve pedig a tokiói telekommunikációs gyártóvállalata, mai Sony elődje, elkezdte árulni első tranzisztoros rádióit 1955. augusztus 7-én. Itt a rádió, mostan pedig a folytatásban jön Ed Sheeran és az Azizam.
0: Ez volt a kalendárium.

adtunk egy kis lendületet és energiát a reggelbe, így pénteken, augusztus 7-én. Ez volt a Linkin Park és az Unshatter, ez pedig a Rádió Most FM 91.2 továbbra is, benne pedig a legébresztő muzsikák szólnak, pláne a következő két órában, hiszen indul a Naprakész című reggeli műsorunk, benne, ahogy mondtam, tehát reggeli napindító lendületes muzsikákkal és helyi vonatkozású információkkal, érdekességekkel, olykor-olykor kitekintve a nagyvilágba is. 0670-32-32-355 pedig a telefon, SMS és Viber számunk, hiszen várom a közlekedési információkat és az egyéb jellegű üzeneteket is a reggel folyamán. Használjátok ki a lehetőséget, és majd csak óvatosan az utakon, egyébként közlekedési információval is jelentkezünk majd a szokott menetrend szerint. 7:30 után pár perccel, addig pedig begyűjtjük az Eurotaxi munkatársaitól a közlekedési infókat. Itt a Rádió Most a reggel 7 órakor, jönnek a hírek, információk, most pedig a Blue csapattal ez az All Rise.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Nem maradj le róla! Reklám!
1: Cherry Tigo 4. Már 8.590.000 forinttól a Kaposvárkár Kft-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvárkár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába. A Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
2: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medical néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medical. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szeptember 4-én és 5-én rendezik meg az idei Ripple-Runai Fesztivált Kaposváron. Erről a Szita Károly polgármester Facebook oldalán számoltak be. A bejegyzés szerint a pénteki napon a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig a The Beavers és a 30Y lép fel a Kossuth téri színpadon. A részletes programokat később közlik a ripplefest.hu oldalon. Vasárnapig még véleményezhetik a kaposváriak az új buszmenetrend tervezetét. Erről a Szita Károly polgármester számolt be a közösségi oldalán. A városvezető azt írta, már eddig is számos észrevétel érkezett a lakosságtól, és továbbra is várják a javaslatokat, hogy közösen alakíthassák ki a város számára a legjobb menetrendet. A véleményeket augusztus 10-éig személyesen a közlekedési központban kihelyezett postaládába, illetve e-mailben a menetrend@kkzrt.hu címre lehet elküldeni. Péntekig jelentkezhetnek a pótfelvételizők a Matek Kaposvári kampuszára. Az egyetem összesen 30 képzést hirdet 5 tudományterületen. A jelentkezők alap- és mesterszakok közül is választhatnak, többek között mérnöki, gazdasági, művészeti és pedagógus képzésekre. A jelentkezéseket kizárólag elektronikusan a felvételi rendszerén keresztül lehet benyújtani. Enyhül a hőség, így szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzése alapján augusztus 8-ától mérsékli az eddigi harmadfokú riasztás szintjét. A másodfokú hőségriasztás várhatóan jövő hét kedd évfélig marad érvényben. A szakemberek ugyanakkor továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy a nagy melegben figyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre, és lehetőség szerint kerüljék a tartós napon tartózkodást a legmelegebb órákban. Lassítja a vonatokat a mával hőség miatt, és fehér festékkel is védik a sineket, hogy ne forrósodjanak túl. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be. Tájékoztatása szerint a nagy melegben a sínek hőmérséklete akár 20 fokkal is magasabb lehet a levegőjénél, ezért 45 fokos sínhőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendelnek el. Szombat óta 282 kilométernyi vasútvonalon vezettek be sebességkorlátozást, miközben a pécsi vonalon már hővédő fehér festékkel vonták be a síneket, ami 7 fokkal csökkentette a sínek felmelegedését. Elsüllyedt egy nő keddeste a Velencei tó iszapjában, és úgy kellett kimenteni. A Fejér megyei rendőrség tájékoztatása szerint a 35 éves nő önerőből nem tudott kijutni a tóból, ezért segítséget kért. Egy szolgálaton kívüli vízi rendőr és egy civil a rendőrök kiérkezése előtt kimentette a nőt, a mentők pedig kórházba szállították kivizsgálásra.
0: Időjárás jelentés.
3: Egy gyenge hidegfront hatására kicsit enyhül a nagy meleg, de így is 30-33 fok lesz ma. Napos, változóan felhős időnk lesz, a szél pedig megélénkül és egy-egy zápor is előfordulhat. A hétvégén is marad a kánikula kevés felhűvel, a jövő hét elején pedig újra felmelegedés érkezik.
0: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
4: És elkövetünk mindent ennek érdekében. Hozom a legnagyobb slágereket a folytatásban is, a napindító dalokat, energikusan, lendületesen, ahogyan azt megszokhatátok tőlünk. Én Horváth Szabi vagyok, és 11 óráig leszek a mikrofonnál. Friss hírek, információk pedig legközelebb majd 7:30-kor lesznek Patriciától. Addig pedig, ahogy mondtam, tehát a legjobb zenék jönnek. 0670-32-32-355, ez az elérhetőségünk, a telefon, SMS és Viber számunk. Várom a közlekedési információkat is. A Honeybees Daniel Fivel hozza a Bárcsak lennék című friss dalt, előtte pedig 2023-ból indul a mai napra kész Lost Frequencies dalával. Már is itt van a The Feeling.

Dudolgattok itt Ray Daltondal, hát ez volt a Do It Again itt a 91.2 Rádió Moston. 2:30 perccel vagyunk, 4:08 előtt. Jó reggelt kívánok azoknak a hallgatóinknak is, akik nemrégen kapcsolódtak be a műsor menetébe. Horváth Szabi vagyok, 11 óráig leszek a mikrofonnál, ez pedig a Naprakész című reggeli műsor, melyen minden hétköznap 7 és 9 óra között jelentkezünk. Napindító, lendületes, energikus muzsikákkal és természetesen helyi vonatkozású információkkal, érdekességekkel, olykor-olykor kitekintve természetesen még a nagyvilágba is. No kérem szépen, én megindítottam a reggelt, itt van mellettem hűtársam, a reggeli közögő kávé, úgyhogy tegyetek ti is így. Indítsátok el megfelelőképpen a mai napot, én pedig a jó zenékkel próbálok hozzájárulni, hogy ez így is történjen, illetve az infókkal, kedves autósok, tovább csökkennek a nagy kereskedelmi üzemanyagárak, a 95-ös benzin beszerzés jár a bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 3 forinttal lett alacsonyabb, a 95-ös benzin literét így tehát 591 forintért, a gázolaj literét pedig 653 forintért tankolhatjuk literenként autónkba, de ugye a különböző töltőállomások árai között tapasztalhatjuk a 10-20 forintos különbséget is. Itt a Rádió Moston pedig menjünk tovább az Inner Circle 1989-es dalával, ez pedig a Bad Boys.

0: kedvű és lendületes. Ez itt a Napra Kész.
1: A lendületből pedig nem adunk alább, itt a Rádió Most FM 91.2-n, 5,5 perccel vagyunk fél nyolc előtt, fél nyolckor pedig rövid, de annál frissebb információkkal Patrícia érkezik, és addig pedig Segíts slágerét játszom az It Wasn't Me című dalt, de még mielőtt indítanám a felvételt, gyorsan elmondom az elérhetőségünket, hiszen várom a közlekedési információkat. Mi újság van Kaposváron és környékén az utakon? Avassatok be 0670-32-32-355, ide jöhetnek a telefonhívások, az SMS és a Viber üzenetek is, egyébként pedig az Eurotaxitól is begyújtjuk a közlekedési infókat, ezeket pedig hamarosan tolmácsolni fogom nektek fél nyolc után pár perccel, a hírek utáni dalt követően azonnal. No tehát a folytatásban jön Segés, az itt Wasn't Me, aztán Patrícia a legfrissebb hírekkel, infókkal.
2: I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Vegyen cipőt negyedáron. Hihetetlen, de igaz. Igen, a félár feléért. A Mantrani cipőnél a Kaposvár plázában. Most induló akciónk keretében két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, a másikat negyedáron. A félár feléért. Mennyit engedsz a feléből? Pont a felét. Ilyen nincs. De van a Kaposvár plázában, a Mantrani cipőnél. Részletek az üzletben.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: A Bagosi és a 30Y is Kaposvárra érkezik szeptemberben. Remek eredményekkel zárták a szezont a kasi úszói. Jó reggelt kívánok, 7:30 van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most rövid hírei. Szeptember 5-én és 6-án rendezik meg az idei Ripőrónai Fesztivált Kaposváron. A kétnapos eseményen több népszerű előadó is színpadra lép, köztük a Bagosi Brothers Company, a 30Y, a The Beavers és Arthur Rambo. A fesztivál részletes programját a szervezők később teszik közzé, a friss információk a rendezvény hivatalos honlapján lesznek elérhetők. Országos bajnoki bronzéremmel, több döntős helyezéssel és számos egyéni csúccsal zárták a 2025-26-os versenyszezont a kasi úszói. A 70. serdülő országos bajnokságon 7 kaposvári versenyző állt rajtkőre. Németh Benedek 100 méteres gyorsúszásban bronzérmet szerzett, emellett 2 hetedik helyezést is elért. Juhász Anna 3 hátúszó számban végzett az élmezőnyben, Gulyás Fanni pedig 800 és 1500 méter gyorson jutott döntőbe. A 4x100 méteres mix gyorsváltó a 6. helyen zárta az országos bajnokságot. Péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök csütörtök este a közösségi oldalán. A kormányfő azt mondta, az összefogásnak köszönhetően sikerült megőrizni Magyarország energiabiztonságát, és megköszönte a lakosság együttműködését. Hozzátette, a védelmi munkacsoport döntéseit péntek reggel ismerteti majd. Felszámolási eljárást kezdeményezett a Robinson Tours utazási iroda, miután fizetésképtelenné vált és már nem tudja teljesíteni vállalt kötelezettségeit. A társaság ügyvezetője közölte, utast nem hagytak külföldön, a károsultak száma várhatóan nem éri el az ezret. Az iroda tájékoztatása szerint a befizetett, de nem teljesített utazásokra vagyoni biztosíték nyújt fedezetet, így az érintett utasok a biztosítónál nyújthatják be kártérítési igényüket.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma egy gyenge hidegfront alakítja időjárásunkat, a hatására időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, de inkább hosszabb napos időszakokra számíthatunk. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, néhol erős lökések is kísérhetik. A reggeli órákban 18 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben pedig 34 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: Közlekedési információk.
1: Begyűjtöttük gyorsan az Eurotaxi munkatársaitól a közlekedési információkat a városra és környékére vonatkozóan. Nekik ezúton is nagyon szépen köszönöm. Kedves autósok, a Hásfa utcán érdemes óvatosan haladni, hiszen két aknafedél javítás is nehezíti a közlekedést. Az egyik nagyjából ott a Kisbolt magasságánál van, a másik pedig közvetlenül a körforgalom előtt. A Bajcsi-Zsilinszky utca aszfaltozásával majdnem végeztek a szakemberek, viszont az a nagyjából 6 négyzetméter az Árda utca Bajcsi kereszteződésében még nem készült el, így továbbra is zárva van a Bajcsi-Zsilinszky utca egészen az Ezredév utcáig bezáróan. Ugye megváltozott a forgalmi rend, ennek megfelelően közlekedjetek. A részletes információt továbbra is megtalálhatjátok testvér oldalunkon a www.kaposvármost.hu-n. Az Eurotaxi munkatársaitól azt is megtudtam, hogy péntek ellenére nincs nagy forgalom most a városban jelen pillanatban. A lámpák mindenhol működnek, viszont a piac látogatottabb, ugye az ottani környék, és ott parkolni is nehezebb. Egyébként hamarosan Kofa vizittel is jelentkezem majd, virtuális sétát teszünk a kaposvári nagypiacon, és megtudhatjátok tőlem azt, hogy milyen portékákkal és milyen áron várnak titeket a kofák a kaposvári nagypiacon a mai napon. No de, Eurotaxi munkatársai, nagyon szépen köszi az infókat, legyen szép napotok, jó hétvégét, és mindenkinek biztonságos balesetmentes közlekedést kívánok. Itt a rádió Moston, pedig a Naprakész most Pink dalával folytatódik, amit az Eurotaxi munkatársainak küldök, a sok-sok segítséget cserébe. Jön már is a What About Us?
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.

volt Kemre Dala, a Be Mine itt a 91.2 rádió, mostan fél perccel vagyunk reggel 3.48 előtt. Szép jó reggelt mindenkinek, ez a Napra Kész című reggeli műsor, ahol pedig hamarosan pár dalt követően kofa vizitet tartunk, virtuális sétát teszünk majd a kaposvári nagypiacon, és megnézzük majd azt, hogy milyen portékákat lehet vásárolni, és milyen áron a kaposvári nagypiacon. A részletekkel hamarosan jelentkezem, és hát ha minden igaz, akkor megtörtént az úgymond idézőjeles felfrissülés, megérkezett a gyenge hidegfront már az éjszaka folyamán, ami olyan számottevő nagy változást időjárásunkban nem hozott, csapadékot pláne nem, amire egyébként nagyon nagy szükség lett volna, de ez most eltolódik. Most nagyjából olyan 26-27 fok van odakint, és a hőmérséklet maximum a 33 fok környékén fog tetőzni. Ennyi a változás egyébként az időjárásunkban, hogy nem lesz 40-41 fok, hanem csak, idézőjelben csak 33. Ami pedig biztos az az, hogy a Depeche Mode-dalával megyünk tovább az I Feel Love-dal 2001-ből, majd Nora Till is itt lesz a Voodoo-val, és ahogy mondtam, tehát hamarosan jön a Kofa Visit is.

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: Teszünk egy gyors virtuális sétát a kaposvári nagypiacon. A mai napon a sertés oldalas kilója 1999 forintba kerül, míg a sertés első csülő 2799 forintba kilója. A hízott kacsamell 5390 forintos kilósáron vásárolható, míg a csirkenyak 210 forint per kilogramosáron. Őszi barackot is lehet találni 1490 forint per kilósáron, a burgonya 350 forintba kerül kilója, míg a fejes káposzta 450 forint per kilója. Csemege kukoricát is lehet találni a kaposvári nagypiacon 250 forintos darabáron, illetve vásárolhattok még cukkinit 600 forint per kilósáron, valamint fügét 2000 forint per kilósáron. Vár mindenkit a kaposvári nagypiac a mai napon is, a piaccal kapcsolatos tudnivalókról, illetve információkról a www.nagypiac.hu weboldalon találhattok, valamint a kaposvári nagypiac Facebook oldalán.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
3: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
4: Vegyen cipőt negyedáron! Hihetetlen, de igaz! Igen, a félár feléért! A Mantrani cipőnél a Kaposvár plázában. Most induló akciónk keretében két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, a másikat negyedáron, a félár feléért. Mennyit engedsz a feléből? Pont a felét! Ilyen nincs! De van! A Kaposvár plázában, a Mantrani cipőnél. Részletek az üzletben!
5: Nyáron irány a Balaton?
6: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
5: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
6: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
7: kultkikötő.hu.
8: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
9: Augusztus 9-e és 14-e között megéri Kaposváron maradni, hiszen 17. alkalommal érkezik a Kaposfest. Augusztus 12-én a világhírű Budapest Jazz Orchestra és vendégeinek előadását élvezhetik a Szivárvány Kultúrpalotában. Világszínvonalú művészek, inspiráló koncertek és sokszínű kísérő programok várják a közönséget. Találkozzunk augusztus 9-e és 14-e között a Kaposfesten. Jegyek és információk a fesztivál hivatalos oldalán www.kaposfest.com.
10: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
11: Fonyódi lett az év strandétele. Gránátot találtak tegnap Kaposváron. Jó napot kívánok, 8 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Fonyódi lett az év strandétele. A Balatoni Kör versenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztránk konzervje nyerte el. A különleges fogás helyi alapanyagokból készül, füstölt pisztránggal, zöldségekkel és fűszeres majonézzel, látványos konzervdobozos tálalásban. A legjobb büféétel díját a siófoki Julcsi Kalács oda tepertős kürtős mártogatósa kapta. Az év felfedezetje a szántódi Milla csinta lett, míg az év balatoni strand desszertje a Gyenesdiási Móni süti Guba csintája. Az idei versenyre rekordot jelentő 44 strandételt neveztek. Gránátnak tűnő tárgyat találtak egy Cseri úti ház udvarán csütörtök délután. A rendőrség tájékoztatása szerint a lövedék valószínűleg második világháborús eredetű lehetett, de azt nem lehetett azonnal megállapítani, hogy éles-e. A helyszínt a tűzszerészek megérkezéséig biztosították, a tárgyat pedig megjelölték, hogy senki ne közelítse meg. A szakemberek ezután elszállították a gránátot. A környéken élők szerint a lövedékre feltehetően a vasazás közben találhattak rá. A hétvégén ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a Fővárosi Állat- és Növénykert. A születésnapi programok között látványetetésekkel, tematikus sétákkal, állatbemutatókkal, családi foglalkozásokkal és színpadi előadásokkal várják a látogatókat. Vasárnap ünnepi tortavágás is lesz, este pedig a Budapest Bárad jubileumi koncertet a Biodómban. Az állatkert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, ezzel Magyarország egyik legrégebbi közintézménye. Már idén ősszel elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben sikeresen lezárulnak a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok. Erről Szabadkán egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. A magyar szakasz fizikai kiépítése már befejeződött. Jelenleg a 160 km/órás közlekedést lehetővé tevő vonatbefolyásoló rendszer végső tesztjei zajlanak. Ha a próbák eredményesek lesznek, ősszel megindulhat a személyforgalom, miközben a magyar és a szerb szakemberek már a menetrend véglegesítésén is dolgoznak. A születési jogon járó amerikai állampolgárság megszerzésének szigorításáról döntött Donald Trump amerikai elnök. Az új szabályok bővítik azoknak a külföldieknek a körét, akiknek az Egyesült Államokban született gyermeke nem szerez automatikusan amerikai állampolgárságot. Emellett lehetővé teszik a vízum vagy a belépés megtagadását is azoknál, akiknél felmerül, hogy kifejezetten állampolgárság szerzés céljából utaznak az országba. Az elnök szerint az intézkedések célja a születési turizmus megszüntetése.
0: Időjárás jelentés.
11: Ma egy gyenge hidegfront alakítja időjárásunkat, a hatására időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, de inkább hosszabb napos időszakokra számíthatunk. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, néhol erős lökések is kísérhetik. A reggeli órákban 18 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben pedig 34 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: Miami, babe.
1: Kezdje a napot informatívan. Ez itt a Naprakész.
2: 8 perccel vagyunk reggel 8 óra után. Csodaszép reggelt kívánok nektek augusztus 7-én pénteken. Én Horváth Szabi vagyok, ez pedig a Naprakész című reggeli műsor, és jó munkát kívánok abban az esetben, ha már vagy még dolgoztok, ugye ez nézőpont és műszak kérdése. Egy apró figyelmetlenség miatt könnyen elveszhet egy értékes tárgyám, különösen ritka az az eset, ugye, hogy amikor egy 1 millió eurót érő lottószelvény kerül a hulladék közé. Egy olaszországi játékossal ugyanis pont ez történt, amikor egy félreértés miatt kidobta a nyertes szelvényt, amelyről csak később derült ki, hogy mekkora vagyont ér. A nő a dél-olaszországi Bitonto városában található üzletben próbálta ellenőriztetni a lottó szelvényét, ám a terminálon a nyeremény óriási összege miatt a nem kivizethető jelzés jelent meg, amit ő tévesen úgy értelmezett, hogy a papír teljesen értéktelen. Miután egy családtagja felhívta a figyelmét arra, hogy a rendszeresen megjátszott számai a 2-es, a 4-es, a 8-as, a 10-es és az 51-es hozták meg a telitalálatot, azonnal visszasietett az üzletbe, de a hulladék az SANB nevű cég addigra már elszállította. A köztisztasági vállalat munkatársai beazonosították az érintett kukás autót, majd 2 napon át tartó megfeszített munkával kutattak a szelvény után, amely végül egy lyukas zsákban, sérült jegyek mellett került elő szinte sértetlen állapotban. A társaság vezetője Roberto Nicolás Toscano az egyik hírügynökségnek elmondta, hogy a nő meghatódva fogadta a hírt, a mentés költségeit pedig vállalnia kellett, mivel előzetesen beleegyezett, hogy akkor is kifizeti az összeget, ha a keresés eredménytelen marad. Ez a különleges történet végső soron azt bizonyítja, hogy a legnagyobb szerencséhez néha nem csak a jó szám kombinációra, hanem némi kitartása és segítőkész emberekre is szükség.

van. Az elveszettnek hitt lottószelvény így ahelyett, hogy a személytelepen végezte volna, végül mégis eljutott a jogos tulajdonossához. Happy end lett a vége. Itt a rádió, mostan pedig a hangom alatt már szötymörög a Queen és David Bowie közös 1981-es dal, úgyhogy már is útjára indítom az Under Pressure-t.

Ő volt Tate McRae és a Greedy című slágerét hallottuk itt az FM 91.2 Rádió Moston a Naprakészben, 5 perc elmúlt el 4:09. A NetRisk online biztosítás közvetítő összesítése szerint pedig olcsóbb lett a villanyautók és a hibrid autók kötelező biztosítása. Ismertették, hogy az elektromos autók kötelező biztosításának fél éves átlagdíja éves összevetésben 8%-kal, a hibrideké 12%-kal csökkent, miközben a többi személyautónál mindössze 2% volt a mérséklődés. A NetRisknél a tisztán elektromos személygépkocsikra kötött kötelező felelősségbiztosítások aránya 3,6%-ra nőtt idén júniusban, szemben az egy évvel korábbi bőven 3% alatti szinttel. A hibridek aránya is nőtt, mégpedig 5,3%-ra az egy évvel korábbi 4%-ról. Adataik szerint a villanyautópiac erősödését a vállalkozások húzzák, az idén júniusban a cégek jogi személyek által kötött kötelező biztosítások közel 10%-a már tisztán elektromos autóra vonatkozott, a hibridekkel együtt pedig a részesedés meghaladta 17%-ot. A magánszemélyeknél az elektromos autók aránya valamivel több mint 3% volt június végén. A cégcsoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője ismertette, hogy az elektromos autók 2026 első féléves GGFB átlagdíja több mint 52 000 forintot tett ki, ami 8%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A hibrideknél még nagyobb 12%-os csökkenés történt, így az idei féléves átlagdíj 54 000 forint alá mérséklődött. A hagyományos hajtású személyautók első féléves átlagdíja eközben mindössze 2%-kal közel 59 000 forintra csökkent. Kitértek arra is, hogy az elektromos autókra kötött kötelezőknél jelentős előnnyel vezet egyébként a Tesla. Ha már ugye az üzemanyagár is csökkent, azért ez is pozitív hír, hogy itt is van némi csökkenés. Hát legyen is több minden másban is, én ezt kívánom, viszont ugye a pénztárcákban maradjon minél több. Itt a Rádió Moston pedig a folytatásban Alesso felvételével megyünk tovább a Naprakészben, már is jön a Remedy.

0: Ez itt a Naprakész.
1: Egy jó kis pörgős dallal zárul a Naprakész szeme fél órája. Mike Milk és Steven Sugar hozza már is 2003-ból a Let the Sunshine In című átdolgozást, fél kilenckor pedig rövid, de annál frissebb információkkal Patricia tér vissza, utána pedig folytatódik a Naprakész című reggeli műsor, melynek utolsó fél órájában lépünk be. Jönnek a tempós, lendületes, vidám, energikus muzsikák a következő fél órában is. Érdemes velünk tartani. 0670 32 32 355, ez pedig a telefon, SMS és Viber számunk, ahová várom a közlekedési információkat és az egyéb üzeneteket is.
0: A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Az ember néha úgy érzi, és ki is mondja, hogy majd megzabálná a másikat. Hogy jaj, akár a ugye? Ez, na, pont ez.
1: Ja, megeszlek.
0: Jaj, eszem a Zuzádat, én annyira imádlak. Jaj,
1: ezt általában vagy a macskakölyök, kutyakölyök, tehát a kicsi állatokra, vagy a kis emberekre mondják.
0: Úgy hívják ezt a jelenséget, hogy cukisági agresszió.
1: Egy kis kutyakölyök lefelé visszanyal.
0: De miközben szeretgetem is érzem azt, hogy szívem szerint annyira megszorongatnám, ahogy nyilván nem fogom megszorongatni.
1: Neked egy anakonda kéne, egy piton.
0: Hogy szorongasson meg,
1: szorongasson meg téged, aztán többet te nem szorongat senkit.
0: Úgy örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Nagyon sokat hozzájárulsz a lelki fejlődésemhez.
1: Ingyen, nem kerül semmivel.
0: Köszönöm, Vili.
2: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
3: Vegyen cipőt negyedáron. Hihetetlen, de igaz. Igen, a félár feléért. A Mantrani cipőnél a Kaposvár plázában. Most induló akciónk keretében két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, a másikat negyedáron. A félár feléért. Mennyit engedsz a feléből? Pont a felét. Ilyen nincs. De van a Kaposvár plázában, a Mantrani cipőnél. Részletek az üzletben.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Remek szezont zártak a kasi úszói. Küzdenek a borászok az idei terméssel. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. Önök a Rádió Most híreit hallják 8:30. Országos bajnoki bronzéremmel, több döntős helyezéssel és számos egyéni csúccsal zárták a 2025-26-os versenyszezont a kasi úszói. A 70. serdülő országos bajnokságon 7 kaposvári versenyző állt rajtkőre. Németh Benedek 100 méteres gyorsúszásban bronzérmet szerzett, emellett 2 hetedik helyezést is elért. Juhász Anna 3 hátúszó számban végzett az élmezőnyben, Gulyás Fanni pedig 800 és 1500 méter gyorson jutott döntőbe. A 4x100 méteres mix gyorsváltó a 6. helyen zárta az országos bajnokságot. Nehéz idény elé néznek a balatoni borászok. A megyei újság tudósítása szerint a tavaszi fagyok és a hosszan tartó asszály miatt több helyen kisebb termésre számítanak, miközben a bor iránti kereslet is csökken. A korai szőlőfajták ugyan viszonylag jól átvészelték a száraz időszakot, a később érő ültetvényeket azonban jelentősen megviselte a csapadékhiány. A szakemberek szerint a szőlő minősége várhatóan jó lesz, a termés mennyisége viszont elmaradhat a megszokottól, ezért a szüretet egyszerre nehezítik az időjárási és a gazdasági kihívások. Már idén ősszel elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben sikeresen lezárulnak a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok. Erről Szabadkán egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. A magyar szakasz fizikai kiépítése már befejeződött. Jelenleg a 160 km/órás közlekedést lehetővé tevő vonatbefolyásoló rendszer végső tesztjei zajlanak. Ha a próbák eredményesek lesznek, ősszel megindulhat a személyforgalom, miközben a magyar és a szerb szakemberek már a menetrend véglegesítésén is dolgoznak.
2: Időjárás jelentés.
4: Ma egy gyenge hidegfront alakítja időjárásunkat, a hatására időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, de inkább hosszabb napos időszakokra számíthatunk. Az északnyugati szél több felé élénk lesz, néhol erős lökések is kísérhetik. A reggeli órákban 18 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben pedig 34 fokig melegszik a levegő.
2: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész. Drop it.

Ez volt a slágerlisták éléről Olivia Rodrigo felvétel a Drop Dead, ez pedig a 91.2 Rádió Moston a Napra Kész című reggeli műsor. Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, én Horváth Szabi vagyok, és bízom benne, hogy a mikrofon a kar is a helyén marad, és nem döntöm le itt a nagy kapálózás közepette. De olvasni szoktatok-e? És ha igen, akkor mennyit? Mert ugye az olvasás nem csak szórakoztató időtöltés, a kutatások szerint akár az élettartamunkat is meghosszabbíthatja. Az olvasás több mint hobbi, a kognitív egészség megőrzésének hatékony eszköze, ezt mondja a dr. Kathleen Jordan, a nők számára kialakított Midi Health hosszú életet támogató programjának vezető orvosa. Az olyan szellemi kihívást jelentő tevékenységek, mint az olvasás, az új készségek elsajátítása vagy a fejtörők megoldása aktívan tartják az agyat, csökkentik a stresszt és idővel növelik a lelki ellenálló képességet. Egy széles körben idézett 2016-os kutatásban a Yale Egyetem kutatói 3635 50 év feletti felnőttet követtek nyomon 12 éven át. Azt találták, hogy a résztvevők, akik naponta legalább 30 percet olvastak könyvet, átlagosan 23 hónappal tovább éltek, mint azok, akik egyáltalán nem olvastak. Az eredmény egyébként akkor is fennmaradt, amikor figyelembe vették az életkort, a nemet, az iskolázottságot és az egészségi állapotot is. Érdekes módon a pozitív hatás nem volt ennyire erős azoknál, akik kizárólag újságokat vagy magazinokat olvastak. Jordan szerint úgy tűnik, hogy a könyvek valamilyen egyedi védő hatással rendelkeznek. Amikor leülsz egy könyvvel, az általában mélyebb koncentrációt, tartósabb figyelmet és aktívabb bevonódást igényel, mint rövid cikkek lapozgatása. Bár még nem teljesen világos, hogy az olvasás pontosan miért járulhat hozzá a hosszabb élet, de számos kutatás kapcsolja össze az olvasást az általános egészségi állapot javulásával, különösen az agyi működés és a mentális egészség területén. Egy 14 éven át tartó vizsgálat idősebb felnőtteknél azt mutatta, hogy akik legalább heti egy alkalommal olvastak, jelentősen kisebb eséllyel tapasztaltak kognitív hanyatlást, ez a hatás a 6, 10 és 14 éves utánkövetés során egyaránt megfigyelhető volt. Egy 2021-es kutatás szerint pedig azoknál az idős embereknél, akik szellemileg aktívak maradtak például olvasással, levélírással vagy játékokkal, az Alzheimer-kor átlagosan körülbelül 5 évvel később jelent meg, mint kevésbé aktív társaiknál. És egy viszonylag friss 2023-as áttekintő tanulmány arra jutott, hogy az enyhe kognitív zavarral élő idősebb emberek profitálhatnak a kognitív stimulációs programokból, amelyeknek az olvasás is része lehet. Bár ezek az eredmények figyelemre méltóak, nem adnak egyértelmű választ arra, hogy az olvasás mely formái a leghatékonyabbak az agyegészsége szempontjából. Minden esetre érdemes trenírozni, és én is olvasásra buzdítok mindenkit. Itt a Rádió Moston pedig zenehallgatásra, hiszen az is jó hatással van közérzetünkre, pláne azok a dalok, melyeket mi játszunk a nap 24 órájában itt a Rádió Most FM 91.2-n. Az egykori Destiny's Child tag Kelly Rowland érkezik már is szólóban, ez pedig 2008-ból a Work című dala.

Egy kis zúzda, ez volt az AC/DC és a You Shock Me All Night Long 1980-ból itt a 91.2 Rádió Moston, 6 perc múlva 9 órakor pedig Patrícia érkezik a legfrissebb hírekkel, infokkal, a Naprakész című reggeli műsorunk célegyenesébe pedig a következő két dallal kanyarodunk be. Jön a Clean Bandit, Anne Marie-val és Dave Duettával is hozzák a Crybaby-t, utána pedig a közelmúltból, 2015-ből itt lesz Duke Dumont sláger és az Ocean Drive, de a jó zenék a következő órában is velünk lesznek, úgyhogy tartsatok velünk ti is.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
2: Vegyen cipőt negyedáron! Hihetetlen, de igaz! Igen, a félár feléért! A Mantrani cipőnél a Kaposvár plázában. Most induló akciónk keretében két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, a másikat negyedáron, a félár feléért. Mennyit engedsz a feléből? Pont a felét! Ilyen nincs! De van! A Kaposvár plázában, a Mantrani cipőnél. Részletek az üzletben.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Két napos lesz a Ripőrónai Fesztivál. Fonyódi lett az év strandétele. Jó napot kívánok, 9 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Szeptember 5-én és 6-án rendezik meg az idei Ripőrónai Fesztivált Kaposváron. A kétnapos eseményen több népszerű előadó is színpadra lép, köztük a Bagosi Brothers Company, a 30Y, a The Beavers és Arthur Rambo. A fesztivál részletes programját a szervezők később teszik közzé. A friss információk a rendezvény hivatalos honlapján lesznek elérhetők. Gránátnak tűnő tárgyat találtak egy Cseri úti ház udvarán csütörtök délután. A rendőrség tájékoztatása szerint a lövedék valószínűleg második világháborús eredetű lehetett, de azt nem lehetett azonnal megállapítani, hogy éles-e. A helyszínt a tűzszerészek megérkezéséig biztosították, a tárgyat pedig megjelölték, hogy senki ne közelítse meg. A szakemberek ezután elszállították a gránátot. A környéken élők szerint a lövedékre feltehetően a vasazás közben találhattak rá. Fonyódi lett az év strandétele. A Balatoni Kör versenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztráng konzervje nyerte el. A különleges fogás helyi alapanyagokból készül, füstölt pisztránggal, zöldségekkel és fűszeres majonézzel, látványos konzervdobozos tálalásban. A legjobb büféétel díját a siófoki Julcsi Kalács oda tepertős kürtős mártogatósa kapta. Az év felfedezetje a szántódi Milla Csinta lett, míg az év balatoni strand desszertje a Gyenesdiási Móni Süti Guba Csintája. Az idei versenyre rekordot jelentő 44 strandételt neveztek. Péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök csütörtök este a közösségi oldalán. A kormányfő azt mondta, az összefogásnak köszönhetően sikerült megőrizni Magyarország energiabiztonságát, és megköszönte a lakosság együttműködését. Hozzátette, a védelmi munkacsoport döntéseit péntek reggel ismerteti majd. Felszámolási eljárást kezdeményezett a Robinson Tours utazási iroda, miután fizetésképtelenné vált és már nem tudja teljesíteni vállalt kötelezettségeit. A társaság ügyvezetője közölte, utast nem hagytak külföldön, a károsultak száma várhatóan nem éri el az ezret. Az iroda tájékoztatása szerint a befizetett, de nem teljesített utazásokra vagyoni biztosíték nyújt fedezetet, így az érintett utasok a biztosítónál nyújthatják be kártérítési igényüket. A hétvégén ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a Fővárosi Állat és Növénykert. A születésnapi programok között látványetetésekkel, tematikus sétákkal, állatbemutatókkal, családi foglalkozásokkal és színpadi előadásokkal várják a látogatókat. Vasárnap ünnepi tortavágás is lesz, este pedig a Budapest Bárad jubileumi koncertet a Biodómban. Az állatkert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, ezzel Magyarország egyik legrégebbi közintézménye.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma egy gyenge hidegfront alakítja időjárásunkat, a hatására időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, de inkább hosszabb napos időszakokra számíthatunk. Az északnyugati szél több felé élénk lesz, néhol erős lökések is kísérhetik. A reggeli órákban 18 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben pedig 34 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
4: 4,5 perccel múlt el 9 óra, jó zenék felsorakoztak erre az órára is itt a 91.2 Rádió Moston. További szép napot, nagyon kelemes pénteket kívánok nektek augusztus 7-én. Hamarosan a Biolex és a Slep és a Széllel szemben, előtte pedig Bon Jovi-ék dalával csapunk a úrok közé, ez az Everyday.

voltak Will.i.am és Eva Simons, és ez volt a This is Love itt a 91.2 rádió. Moston pontosan 4:10 van, én Horváth Szabi vagyok. A folytatásban is jönnek természetesen a legnagyobb slágerek, illetve felteszek egy majdnem, hogy mondhatni, költői kérdést. Ti hogy hűtitek magatokat és környezeteteket ebben a kánikulai forróságban? Ám bár megérkezett ugye az a gyenge hidegfront, ami annak a döbbenetesen nagy kánikulának, a 42 fokos maximum értékeknek véget vetett, és nagyjából ilyen 32-33 fok lesz majd a nappali órák maximuma, ami azért továbbra is azt vonza magával, hogy azért kell hűteni valamilyen formában a környezetünket. Ugye a tartós kánikula átrendezte az üzletek forgalmát is, a vásárlók elsősorban olyan készülékeket keresnek, amelyekkel szerelő nélkül azonnal hűvösebbé tehetik otthonukat. Igen, jól hangzik. A hőhullámok nélküli időszakhoz képest 150%-kal nőtt a ventilátorok iránti érdeklődés, a mobil klímáknál pedig közel 200%-os emelkedést tapasztal az egyik üzlet. Ez pedig azt jelenti, hogy a ventilátorokat jelenleg körülbelül 2,5-szer, a szerelés nélkül beüzemelhető légkondicionálókat pedig csak nem 3-szor annyian keresik, mint a hűvösebb időszakokban. A tartós hűségben sokan az azonnal használatba vehető hűtési megoldásokat részesítik előnyben, a ventilátort elegendő ugye kicsomagolni és áram alá helyezni, a mobil klímához pedig nincs szükség olyan hosszabb telepítési folyamatra, mint a falra szerelt berendezéseknél. A cikkből kiderül, hogy a mostani roham ugyanakkor valamennyivel enyhébb, mint az előző hőhullám idején tapasztalt kiugrás. Ebben szerepet játszhat, hogy akik már a korábbi forróság alatt beszereztek egy ventilátort vagy mobil klímát, sokan most is ugyanazt a készüléket használják, miközben az azonnal beüzemelhető eszközöknél az előző hőhullámhoz képest mérsékeltebb keresletnövekedést lát a kereskedő, a tartósabb megoldást kínáló split klímák iránt folyamatosan és stabilan nő az érdeklődés. Ezeknél a vásárlók a készülék mellett a telepítési szolgáltatást is igénybe vehetik. Egyébként ez egy ilyen nyilvánvaló dolog, hogyha nagy a kánikula, akkor valahogyan próbálunk túlélni, és megpróbáljuk megtalálni a számunkra legkézenfekvőbb megoldást. Itt a rádió Moston pedig a legjobb zenék jönnek a folytatásban, és 2024-ből érkezik Katy Perry és az a Woman's World című dalát.

A nagy visszatérő Tiden és egy jó kis hungárias slágerátdolgozást hozott nekünk a Csók királyt 2023-ból, 4 perccel vagyunk egyébként 9:30 előtt. Viber számunk, ami telefonszámunk is és SMS számunk is a 0670-32-32-355. Ide küldött a messzi távolból Márton üzenetet. Szia Szabi, Márton vagyok Szombathelyről. Melózom, eddig 50 fok volt a munkahelyünkön, de már megvolt az első frissítő zápor. Szép napot! Márton, neked is kitartást, és örülök, hogy velünk vagy, így az internet segítségével online is. Kitartást a munkahelyen, jó munkát kívánok, és még ti jobb helyzetben vagytok területi adottságok szempontjából, illetve hozzátartozóan az időjárás szempontjából, hogy kaptatok egy kis frissítő záport. Nálunk ez elmaradt, mi csapadékmentesen kaptuk meg ezt az enyhe hidegfrontot, ami annyit tett csak, hogy visszaesett a hőmérséklet. Nem lesz az a 40-42 fok, hanem, ahogy szoktam azt volt mondani, idézőjelben csak 32 fok környékén lesz majd. Már jár a levegő, azt is írta üzenetében Márton. Nagyon szépen köszi, hogy velünk vagy és hogy üzentél, és így a következő klasszikus neked küldöm. Hangerőt fel, 1987-ből jön Samantha Fox és a Nothing's Gonna Stop Me Now.

0: Megpörgettük azt a diszkógömböt. 1987-ből szólt Samantha Fox dala Nothing's Gonna Stop Me Now itt a 91.2 Rádió Moston, hamarosan pedig hazai vizekre vezünk át. Fehérvári Gábor Alfred, azaz művész nevén Freddy jön hamarosan a Mary Joe-val. Játszom is a dal teljes egészében egy rövid kereskedelmi kitérőt követően itt a Rádió Moston.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
2: Vegyen cipőt negyedáron. Hihetetlen, de igaz. Igen, a félár feléért. A Mantrani cipőnél a Kaposvár plázában. Most induló akciónk keretében két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, a másikat negyedáron. A félár feléért. Mennyit engedsz a feléből? Pont a felét. Ilyen nincs. De van a Kaposvár plázában, a Mantrani cipőnél. Részletek az üzletben.
1: Reklám hangzott el. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most, a 91.2. Velünk semmiről nem marad le.

Max énekelt, ez volt tőle a Million Dollar Baby itt a 91.2 rádió. Most a másfél perccel vagyunk 3-4-10 előtt. A mai napon Fonyódra várják a segíteni szándékozókat véradásra a Vitorlás utca 37-es szám alá a Napsugár Kempingbe, a Rock Balaton Fesztiválra 13 és 17 óra között. A következő hét első napján, hétfőn, augusztus 10-én, majd Siófokon a Hotel Azurban lesz véradás 12:30-tól 12:30-ig, és ugyanígy Siófokon a főtér 2/A szám alatt a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet könyvtárban 14 és 17 óra közé várják a segíteni szándékozókat. Augusztus 11-én, jövő héten kedden pedig itt Kaposváron a Kaposvári Területi Vérellátó Intézetbe is, a Talián Gyula utca 20-32-es szám alá is várják a véradókat reggel 9 órától este 6 óráig. Itt a rádió, mostan pedig Lady Gaga és Calvio Donis dalával folytatódik a műsor a Jazz Dance-el.

Éjjel-nappal hallhatjátok itt a Rádió Most FM 91.2-n a legjobb zenéket, 8 perc múlva 10 órakor pedig Patriciát is hallhatjuk, hiszen kolléganőm hozza majd a legfrissebb híreket, információkat, tudnivalókat, városunkból, kishazánkból és a nagyvilágból egyaránt. 0670-32-32-355, ide várom továbbra is a közlekedési információkat és az egyéb jellegű üzeneteket is, SMS-ben, Viber üzenetben, vagy éppen telefonhívás formájában. Ami pedig a zenéket illeti, 1997-ből jön most Will Smith, és Miami-ba repülünk, ez a dal címe, és utána pedig Inna Stágerit hozom még az óra zárásaként, 2021-ből jön majd az

0: Reklám.
1: Cherry Tigo 4 már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába. A Rákóczi foci pálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
2: Vegyen cipőt negyedáron! Hihetetlen, de igaz! Igen, a félár feléért! A Mantrani cipőnél a Kaposvár plázában. Most induló akciónk keretében két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, a másikat negyedáron, a félár feléért. Mennyit engedsz a feléből? Pont a felét! Ilyen nincs! De van! A Kaposvár plázában, a Mantrani cipőnél. Részletek az üzletben!
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Remek szezon zártak a kasi úszói. Megnehezíti a gazdák dolgát az aszály a balatoni borvidéken is. Jó napot kívánok, 10 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Országos bajnoki bronzéremmel, több döntős helyezéssel és számos egyéni csúccsal zárták a 2025-26-os versenyszezont a kasi úszói. A 70. serdülő országos bajnokságon 7 kaposvári versenyző állt rajtkőre. Németh Benedek 100 méteres gyorsúszásban bronzérmet szerzett, emellett 2 hetedik helyezést is elért. Juhász Anna 3 hátúszó számban végzett az élmezőnyben, Gulyás Fanni pedig 800 és 1500 méter gyorson jutott döntőbe. A 4x100 méteres mix gyorsváltó a 6. helyen zárta az országos bajnokságot. Nehéz idény elé néznek a balatoni borászok. A megyei újság tudósítása szerint a tavaszi fagyok és a hosszan tartó asszály miatt több helyen kisebb termésre számítanak, miközben a bor iránti kereslet is csökken. A korai szőlőfajták ugyan viszonylag jól átvészelték a száraz időszakot, a később érő ültetvényeket azonban jelentősen megviselte a csapadékhiány. A szakemberek szerint a szőlő minősége várhatóan jó lesz, a termés mennyisége viszont elmaradhat a megszokottól, ezért a szüretet egyszerre nehezítik az időjárási és a gazdasági kihívások. Már idén ősszel elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben sikeresen lezárulnak a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok. Erről Szabadkán egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. A magyar szakasz fizikai kiépítése már befejeződött. Jelenleg a 160 km/órás közlekedést lehetővé tevő vonatbefolyásoló rendszer végső tesztjei zajlanak. Ha a próbák eredményesek lesznek, ősszel megindulhat a személyforgalom, miközben a magyar és a szerb szakemberek már a menetrend véglegesítésén is dolgoznak. Felszámolási eljárást kezdeményezett a Robinson Tours utazási iroda, miután fizetésképtelenné vált és már nem tudja teljesíteni vállalt kötelezettségeit. A társaság ügyvezetője közölte, utast nem hagytak külföldön, a károsultak száma várhatóan nem éri el az ezret. Az iroda tájékoztatása szerint a befizetett, de nem teljesített utazásokra vagyoni biztosíték nyújt fedezetet, így az érintett utasok a biztosítónál nyújthatják be kártérítési igényüket. A születési jogon járó amerikai állampolgárság megszerzésének szigorításáról döntött Donald Trump amerikai elnök. Az új szabályok bővítik azoknak a külföldieknek a körét, akiknek az Egyesült Államokban született gyermeke nem szerez automatikusan amerikai állampolgárságot. Emellett lehetővé teszik a vízum vagy a belépés megtagadását is azoknál, akiknél felmerül, hogy kifejezetten állampolgárság szerzés céljából utaznak az országba. Az elnök szerint az intézkedések célja a születési turizmus megszüntetése.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma egy gyenge hidegfront alakítja időjárásunkat, a hatására időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, de inkább hosszabb napos időszakokra számíthatunk. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, néhol erős lökések is kísérhetik. A reggeli órákban 18 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben pedig 34 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
4: Indult a sok közös óránk, de megtöltjük tartalommal, jó zenékkel elsősorban, napjainkból, a közelmúltból és a régenmúltból egyaránt hozom a legnagyobb slágereket, rövid és hosszú távú időjárás előrejelzést is, valamint a csillagjóslást is, a horoszkópot az óra második felében, a 12 csillagjegy jóslatát három felvonásban. Mindjárt Martin Garrix újdonságát is játszom, a Fireflies címűt, előtte pedig Miles Smith énekel, szól tőle a Nice to Meet You.

Ez volt a Honeybeast és Paulina közös Tele a szívem című sláger itt a Rádió Most FM 91.2-n, egy perccel vagyunk 4:11 előtt, én Horváth Szabi vagyok, és kérem szépen, visszatértek a reflektorfénybe a friss házasok. Dua Lipa és Callum Turner nemrég kötötték össze az életüket egy csodaszép olaszországi esküvőn, majd a NASZ utat követően most először léptek együtt a vörös szőnyegre, férként és feleségként immár. Az énekesnő és a színész utóbbi új filmje a Csak egy éjszaka a New York-i premierjén jelentek meg. Dua fekete Ferragamo estéiben, Callum pedig Louis Vuitton öltönyben pozott a kamerák előtt, és mi a legfontosabb, hogy csak úgy ragyogtak a boldogságtól. Sok boldogságot kívánunk nekik, itt a Rádió Mostan pedig Dua Lipa énekel 2016-ból jön tőle a Be The One.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: 30-32 fokos maximum értéket mérhetünk majd a mai napon a legmelegebb órákban. Ezt hozta nekünk az a gyenge hideg front, melynek hatására picit változott az időjárás, mondjuk így. És napos felhős időszakok váltakoznak majd a délután folyamán, csapadékra viszont nem kell számítani. Elvétve vételkörzetünkben majd holnap a reggeli órákban lehet zápor, zivatar, de arra is egyelőre 30%-os valószínűséget mutat az előrejelzés. Az előttünk álló éjszakán pedig 18-19 fokig mérséklődik majd a hőmérséklet, holnap pedig inkább a felhők lesznek majd túlsúlyban, és 30-31 fokos csúcsértéket mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Viszont visszatér a kánikula, majd a következő hét első napjaiban ismét 36-37 fokos maximumot mérhetünk hétfőn és kedden. Jelentősen pedig az időjárás jellege majd várhatóan augusztus 20-án fog változni, de addig még sok víz lefolyik a kaposon, úgyhogy figyeljetek bennünket folyamatosan, hiszen friss információval jelentkezünk itt a Rádió Most FM 91.2-n, most pedig egy rövid ajánlót követően és egy kis kereskedelmi kitérő után Kygo, Khalid és Griffin hozza a Save My Love című dalt a slágerlisták éléről, utána pedig én hozom a 12 csillag egy jóslatát három felvonásban a mai horoszkópban.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak.
3: Műsorajánló.
1: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
4: Sokszor érezzük és mondjuk, hogy mindjárt megzabállak, hogy egyem a zuzádat, esetleg, hogy egyem azt a pici szíved, vagy éppen azt, hogy...
5: De szép macska vagy, Sanyi, anyádat.
4: Na jó, ez nem számít cukisági agressziónak.
6: Egy kis sést kihagytál belőle, de ez bejárta a világot, azt hiszem.
4: Azt hiszem. Viselkedésünk szerint a jelenség hátterében az a frusztráció áll, hogy az emberek nem tudják az aranyos állatokat vagy embereket kedvük szerint megszeretgetni, ez a frusztráció pedig pozitív agresszióhoz vezet. Elképzelhető, hogy egyszerűen csak így éljük meg az erőteljes élményeket, és ez a reakció segít feloldani a külvilágból érkező pozitív ingereket, mondta a kutatás vezetője.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Reklám!
7: Vegyen cipőt negyedáron! Hihetetlen, de igaz! Igen, a félár feléért! A Mantrani cipőnél a Kaposvár plázában. Most induló akciónk keretében két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, a másikat negyedáron, a félár feléért! Mennyit engedsz a feléből? Pont a felét! Ilyen nincs! De van! A Kaposvár plázában, a Mantrani cipőnél. Részletek az üzletben!
1: Reklám hangzott el! Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2

0: műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: 3 perccel múlt el 10:30, ez pedig a horoszkóp első köre, benne jönnek a kosok, a bikák, az ikrek és a rákjegyűek jóslatai. Kos, most végre azt érzed, hogy minden erőfeszítésed kezd megtérülni. A nap és a Szaturnusz trigonya stabil alapot ad ahhoz, hogy nagyobb lépést tegyél előre. Ha valaki eddig kételkedett benned, akkor ma könnyen bebizonyíthatod, hogy tévedett. Este pedig egy váratlan üzenet vagy találkozás egészen felvillanyozhat. Bika, valami régóta motoszkál benned, de eddig nem tudtad pontosan megfogalmazni, hogy mi az. A Hold és a Neptunusz harmonikus kapcsolata most segít tisztában látni a saját érzéseidet. Lehet, hogy olyan felismeréseid lesznek, amik igazán felszabadítóan hatnak rád. Ikrek, ma szinte mágnesként vonzod az embereket. Beszélgetések, találkozások, váratlan ismerettségek tehetik különlegessé ezt a mai napot. Egy ártatlannak induló beszélgetésből pedig akár hosszabb távú együttműködés, vagy akár egy szerelmi szál is kibontakozhat. Rák, érzelmileg nagyon intenzív nap lehet ez a mai, de most ez inkább ajándék, mint teher. Olyan apró jeleket veszel észre, amelyek mellett mások gondolkodás nélkül elsétálnának. Egy családi vagy szerelmi kapcsolatban mélyebb közelséget élhetsz meg, ha mersz őszintén beszélni az érzéseidről. Itt a rádió mostan pedig zenélünk egyet, jön az 1987-es The Bee Gees You Win Again, utána pedig a horoszkóp második körében hozom az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatait.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Ez pedig a horoszkóp második köre, jönnek benne az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatai. Oroszlán, valaki felnéz rád, rajong érted, még akkor is, ha ezt nem mondja ki nyíltan. A kisugárzásod erősebb, mint gondolnád, és inspirálhatod a környezetedet. A nap kedvező fényszöge pedig arra biztat, hogy ne csak magadra gondolja, amit most másokért teszel, ugyanis sokszorosan térhet vissza hozzád. Szűz, szereted, ha minden a terveid szerint alakul, ma viszont éppen egy kellemes meglepetés bizonyítja be, hogy néha a spontán fordulatok hozzák a legjobb eredményt. Bízz egy kicsit jobban az élet áramlásában, a pénzügyeidben is kedvező fejlemény körvonalazódik. Mérleg, a Vénusz már a jegyedben jár, ezért most szinte ragyogsz. Könnyebben találnak meg a jó lehetőségek, és a kapcsolataid is harmonikusabbá válhatnak. Ha van valaki, akinek régóta szeretnél valamit elmondani, akkor ma szinte biztosan nyitott fülekre találsz. Skorpió, a mai nap egyik legnagyobb ajándéka egy belső felismerés lehet. Mintha hirtelen összeállna benned egy régi kirakós, és megértenéd, miért történt veled az elmúlt időszakban. Ettől nem csak nyugodtabb leszel, hanem sokkal magabiztosabban tekinthetsz előre is. Itt a rádió Moston pedig mi is előre tekintünk, csak is kizárólag át a horizonton. Jön Joel Corey és Mabel az I Wish-sel, utána pedig hozom a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatait.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: 2 perccel vagyunk 10:45 előtt, ez pedig a horoszkóp harmadik köre, a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslataival. Nyilas, a hétvége már szinte kopogtat az ajtón, és te tele vagy tervekkel. Ma azonban nem csak a kalandok vonzanak, hanem azok az emberek is, akikkel igazán önmagad lehet. Egy közös program vagy utazás ötlete most különösen izgalmasnak tűnik. Bak, a nap és a Szaturnusz trigonja neked különösen kedvez, most azt érezheted, hogy végre sínre kerülnek a dolgaid, amit az elmúlt hetekben türelmesen építettél, annak megjelennek az első kézzel fogható eredményei, ne becsüld alá, milyen messzire jutottál. Vízöntő, ma egy inspiráló gondolat vagy különleges találkozás teljesen új irányba terelheti a figyelmedet. Ne söpört félre az első ötleteidet csak azért, mert szokatlannak tűnnek, pont azokban rejlik most a legtöbb lehetőség. A kreativitásod pedig szinte szárnyal a mai napon. Halak, a Hold és a Neptunusz szextilje különösen erősen hat rád, álmaid, megérzéseid vagy egy véletlennek tűnő találkozás fontos üzenetet hordozhat. Ma ne csak a szemeddel láss, hanem a szíveddel is. Bízom benne, hogy mindenkinek jókat tudtam mondani, ezeket jósolták nekünk már augusztus 7-ére a csillagok. Jön Benson Boone és a Mystical Magical, majd Medusa, Bekill és a Good Boys közös Lose Control, 11 órakor pedig Patrícia a legfrissebb hírekkel, infokkal, utána pedig vált engem a műsorvezetői székben Kesztei Tibor kollégám, akivel 17 óráig tölthetitek a mai nap további részét. Én pedig köszönöm kitartó, kitüntető figyelmeteket, hajnali 6 órától mostanáig a Rádió Most mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok, velem legközelebb majd hétfőn 11 órától találkozhattok újra. Itt az FM 91.2, de a folytatásban se tekerjetek el, maradjatok velünk, én további szép napot kívánok nektek, és előre is jó hétvégét. A viszont hallásra, sziasztok!
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: Reklám.
1: Augusztus 9-e és 14-e között megéri Kaposváron maradni, hiszen 17. alkalommal érkezik a Kaposfest. Augusztus 12-én a világhírű Budapest Jazz Orchestra és vendégeinek előadását élvezhetik a Szivárvány Kultúrpalotában. Világszínvonalú művészek, inspiráló koncertek és sokszínű kísérő programok várják a közönséget. Találkozzunk augusztus 9-e és 14-e között a Kaposfesten. Jegyek és információk a fesztivál hivatalos oldalán www.kaposfest.com.
2: Vegyen cipőt negyedáron! Hihetetlen, de igaz! Igen, a félár feléért! A Mantrani cipőnél a Kaposvár plázában. Most induló akciónk keretében két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, a másikat negyedáron, a félár feléért. Mennyit engedsz a feléből? Pont a felét! Ilyen nincs! De van! A Kaposvár plázában, a Mantrani cipőnél. Részletek az üzletben!
0: Reklám hangzott el! Hírek most!
3: Hétfőig még lehet véleményezni az új kaposvári buszmenetrend tervezetet. Elhunyt Garambári Vencel. Jó napot kívánok! A mikrofonnál Pál Patrícia. Ezek pedig a Rádió Most hírei 11 órakor. Hétfőig még várják a lakossági véleményeket a kaposvári buszmenetrend tervezettel kapcsolatban. A javaslatokat levélben a közlekedési központnál elhelyezett postaládában, valamint a menetrend@kkzrt.hu e-mail címen is el lehet juttatni az illetékesekhez. Szita Károly polgármester szerint eddig is sok észrevétel érkezett, amelyek segíthetik a város számára legjobb közlekedési rendszer kialakítását. Továbbra is várják a véradókat a jövő héten is. Augusztus 11-én kedden Kaposváron a Területi Vérellátó Intézetben várják a véradókat reggel 9 és este 6 óra között. A héten több somogyi helyszínen is lesz lehetőség segíteni. Siófokon, Görgetegen, Lábodon és Balatonlellén is szerveznek véradásokat. A véradás kiemelten fontos, hiszen a levett vér nélkülözhetetlen a betegek gyógyításához és a sürgősségi ellátásához. A szervezők arra kérik az egészséges felnőtteket, hogy aki teheti, csatlakozzon az akcióhoz és segítsen életet menteni. Elhunyt Garambári Vencel, a somogyi és a magyar borászat kiemelkedő alakja. A dél-balatoni borász hosszú és sikeres pályafutása során meghatározó szerepet töltött be a magyar borok és pezsgők készítésében, valamint népszerűsítésében. Szakmai munkájával nem csak a térség, hanem az egész ország elismerését kivívta. Tudásával és elhivatottságával pedig sokak számára mutatott példát. Emlékét a somogyi borászok és a magyar borásztársadalom is tisztelettel őrzi. A hétvégén ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a Fővárosi Állat és Növénykert. A születésnapi programok között látványetetésekkel, tematikus sétákkal, állatbemutatókkal, családi foglalkozásokkal és színpadi előadásokkal várják a látogatókat. Vasárnap ünnepi tortavágás is lesz, este pedig a Budapest Bárad jubileumi koncertet a Biodómban. Az állatkert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, ezzel Magyarország egyik legrégebbi közintézménye. Félidőnél tart a NAV balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta 1480 vizsgálatot végeztek Somogy, Veszprém és Zala vármegyében. Ezek több mint ötödében találtak szabálytalanságot. A legtöbb probléma a nyugtaadással és a foglalkoztatással volt, az ellenőrzések pedig a szezon végéig folytatódnak. A revizorok nem csak a vendéglátóhelyeket, hanem különböző turisztikai szolgáltatókat is ellenőriztek. A szabálytalankodók akár több millió forintos bírságra is számíthatnak.
0: Időjárás jelentés.
3: A nap további részében és a délután folyamán is folytatódik ez a páradús, meleg idő. A délutáni hőmérsékletek 32-34 fok körül alakulnak, és az északnyugati szél több felé megélénkülhet majd. Zápor, zivatar is kialakulhat, de inkább hosszabb napos időszakokra kell számítani.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
4: Ó, kedves Patrícia, nagyon szépen kiátlagoltad. A délután várható 32-34-ből jelenleg 33-ban itt bent Kaposvár belvárosában. Pécsen viszont esik az eső, úgyhogy talán ide is ott majd egy kevés belőle jó lenne, de éppen azt beszélgettem édesanyámmal telefonon, idefele jöhet a rádióba jövet, hogy ha csak kevés eső esik, attól csak párásabb lesz a levegő, sokkal elviselhetetlenebb lesz a meleg, ugye, magasabb páráton mindig így van. Sok esőre meg egyáltalán nincsen kilátás. Mennyi lesz, nem tudom, jelenleg nincsenek olyan felhők, és ugyanaz van, mint tegnap ilyenkor, azzal a különbséggel, hogy jelentős északi szél van, ami hát relatív, de hűti az ember. Tehát ez van most, aztán ki tudja még mi lesz. Erről majd folyamatosan adunk tájékoztatást, ha valaki neten bezárkózva dolgozik, és nem lát ki, az is tudja majd, hogy mi a szitu. Mondom azt is, hogy milyen zenék jönnek. Most éppen Paul Johnson 99-ből, Diaz ment a 2026-ból, Madonna is egy 2026-os dal, Peter Gabriel pedig egy klasszikust hoz 1986-ból. Ez a folytatásban. Kellemes napot, jó rádiózást, jó munkát kívánok a mai nap hátra lévő részéhez.

0: velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most. Programajánló.
1: Na, lássuk a hétvége mozis kínálatát. Tegnap ugye premier volt, így aztán a hétvégére következőképpen alakulnak a filmek, és ezúttal nincsen különbség a péntek, a szombat és a vasárnap között. Az alábbi megtekinthető filmek lesznek majd. 10 film a kínálatban, a gyerekeknek mindenképpen jó a Mancsőrjárat, a Dino film, a Minyonok és szörnyek, illetve a Toy Story 5, és a Sivatag fia, ez egy újdonság, egy francia film. A 14 éves Sanról szól, aki írt egy könyvet, amelyet nagyapja egyik elbeszélése ihletett, Hadara hihetetlen története. Az állítólagos Hadara egy nomád gyerek volt, akit a családja 2 éves korában egy sivatagi homokviharban elveszített. Úgy hitték, hogy egy struc pár megmentette és felnevelte őt. Amikor viszont Sun a könyv megjelenésének köszönhetően meghívást kap a Szaharába, kiderül a számára, hogy a Hadara sztori sokkal több, mint egyszerű esti mese. Érdemes tehát családostól megnézni ezt a filmet. Továbbá műsorom még a Pókember vadonatúj nap, egy nagyon jó sikerült Pókember film, a Vajana élőszereplős változata, az Odüsszeia, a Megszállottság, a Michael és a Backrooms hátsó szobák is. Tehát van itt zenés film, mesefilm, gyerekfilm, családi film, de még horror, thriller, sci-fi és szuperhősös film is. Igazán bőséges a hétvégi kínálat.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.
1: Előttünk a hétvége, és egyre közelebb jutunk hozzá. 12:30 után 5 perccel járunk, amikor a Hörcöt követően, majd Shania Twain érkezik ide a Rádió Mostra. Kitartás mindenkinek a munkában. Ugye felvetődött, hogy holnap munkanap elhalasztás lesz. Hát böngésztem utána, de én nem találtam erre vonatkozó információt, bevezették volna. Szerintem minden munkahely maga dönti el, így ott, ahol még munkanap van, hát még holnapra is kitartás, aki nem, ott vagy ahol nem, az pedig ne szakadjon meg már ma, még akkor sem, hogyha határidők vannak. És ne felejtjétek, hogy ha a teljes hétvégén már nem kell dolgozni valakinek, akkor a hétköznapok szorgalmas munkája és erőfeszítése adja meg majd a hétvége valódi értékét, amikor ugye pihenhetünk.

0: Ka-ching!
1: Ka-ching! Rádió Most. Ne hallgass mást.
2: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszélhetek neked.

0: A világ legkelendőbb albumának címadó dalát hallgattuk Michael Jacksontól, ez volt a Thriller 1982-ből, de nem csak ezt a rekordot tartja a Guinness rekordok könyve szerint, hanem például a Grammy rekordot az egyetlen alkalommal kapott Grammy rekordján éppen osztozik. A 84-es Grammy gálán Jacko 8 darabot söpört be, ezt csak Carlos Santana tudta később beállítani, de 7 darab top 10-es láger egyetlen albumról, ezt a rekordot is Michael Jackson tartja ezzel az albummal. 37 hetet töltött a Billboard lista élén, ez rekordidő. És klip rekord is, ez 14 perces videoklip volt, és sokáig az egyetlen olyan zenei videó, amelyet beválasztottak az amerikai kongresszusi könyvtár nemzeti film regiszterébe, mint kulturálisan és történelmileg jelentős alkotást. Hát ennyi sok szép és jót nem lehet elmondani, bár azért róla is tudnék elég sokat, Tiestóról, vagy éppen az azt követő Imagine Dragonsról, de tény, hogy most velük folytatjuk tovább. Egyben gyorsan, jó étvágyat kívánok a következő ebédhez.
1: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Mol.

0: Reklam.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
0: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
2: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
3: Volkswagen.
4: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
5: Igen!
4: A kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
6: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medical néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medical. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
7: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Kétnapos lesz idén a Ripőrónai Fesztivál. Gránátot találtak tegnap egy családi ház udvarán. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. Önök a Rádió Most híreit hallják. Szeptember 5-én és 6-án rendezik meg az idei Ripőrónai Fesztivált Kaposváron. A kétnapos eseményen több népszerű előadó is színpadra lép, köztük a Bagosi Brothers Company, a 30Y, a The Beavers és Arthur Rambo. A fesztivál részletes programját a szervezők később teszik közzé. A friss információk a rendezvény hivatalos honlapján lesznek elérhetők. Gránátnak tűnő tárgyat találtak egy Cseri úti ház udvarán csütörtök délután. A rendőrség tájékoztatása szerint a lövedék valószínűleg második világháborús eredetű lehetett, de azt nem lehetett azonnal megállapítani, hogy éles-e. A helyszínt a tűzszerészek megérkezéséig biztosították, a tárgyat pedig megjelölték, hogy senki ne közelítse meg. A szakemberek ezután elszállították a gránátot. A környéken élők szerint a lövedékre feltehetően a vasazás közben találhattak rá. Országos bajnoki bronzéremmel, több döntős helyezéssel és számos egyéni csúccsal zárták a 2025-26-os versenyszezont a kasi úszói. A 70. serdülő országos bajnokságon 7 kaposvári versenyző állt rajtkőre. Német Benedek 100 méteres gyorsúszásban bronzérmet szerzett, emellett 2 hetedik helyezést is elért. Juhász Anna 3 hátúszó számban végzett az élmezőnyben, Gulyás Fanni pedig 800 és 1500 méter gyorson jutott döntőbe. A 4x100 méteres mix gyorsváltó a 6. helyen zárta az országos bajnokságot. Fonyódi lett az év strandétele. A Balatoni Kör versenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztránk konzervje nyerte el. A különleges fogás helyi alapanyagokból készül, füstölt pisztránggal, zöldségekkel és fűszeres majonézzel, látványos konzervdobozos tálalásban. A legjobb büféétel díját a siófoki Julcsi Kalács oda tepertős kürtős mártogatósa kapta. Az év felfedezetje a szántódi Milla csinta lett, míg az év balatoni strand desszertje a Gyenesdiási Móni süti Kuba csintája. Az idei versenyre rekordot jelentő 44 strandételt neveztek. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, az erősödő forintnak is köszönhetően tavaly júliushoz képest mindössze 1,2%-kal emelkedtek az árak. Hozzátette, hosszú idő után először az élelmiszerek ára is csökkent. Péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök csütörtök este a közösségi oldalán. A kormányfő azt mondta, az összefogásnak köszönhetően sikerült megőrizni Magyarország energiabiztonságát, és megköszönte a lakosság együttműködését. Hozzátette, a védelmi munkacsoport döntéseit péntek reggel ismerteti majd.
0: Időjárás jelentés.
8: A nap további részében és a délután folyamán is folytatódik ez a páradús, meleg idő. A délutáni hőmérsékletek 32-34 fok körül alakulnak, és az északnyugati szél több felé megélénkülhet majd. Zápor, zivatar is kialakulhat, de inkább hosszabb napos időszakokra kell számítani.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: A Rádió Most stúdiójában
5: Keszthelyi Tibor. Patrícia, köszönjük szépen a híreket. Patti egyébként egy órakor tér majd vissza a frissebb hírekkel, és óráról órára hozza majd azokat. Illetve hát este 6-kor és 9-kor sokkal kiadósabban, akkor vannak hírösszefoglalóink. Most viszont abszolút a zenékre helyezzük a hangsúlyt, alig zavarunk be szöveggel ebben az órában, az ebédidőben, majd a következő órában is a Siesta órájában. Úgyhogy folytatjuk Eminemmel, az FLO-val, Robbie Williams és Kylie Minogue duettjével, Damiano Daviddel és a Banderasszal.

0: együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: 1991 nagy slágerét hallgattuk, a Banderas és a This is Your Life forgott. Hát igen, az életünk ilyen, és hogy milyen volt 1991-ben, akkor volt ugye az öbölháború benne a sivatagi vihar hadművelettel, január 17 és február 28-a között, ebben az esztendőben kezdődtek a délszláv háborúk, Szlovénia és Horvátország függetlensége véget, ugye nyár közepén, júniusban, aztán ekkor oszlatták fel a varsói szerződést, írtak alá a Start egy atomfegyver csökkentési szerződést, ekkor lett nyilvános a World Wide Web, azaz a WWW, nem véletlen tehát, hogy így kezdődnek az internetes címek. Volt egy moszkvai pucskísérlet augusztusban, Maastrichtben csúcs találkozó az Európai Unió alapjainak elfogadása érdekében decemberben, és a Szovjetunió hivatalos felbomlása is ez év végére datálódott, december 25-ére és 26-ára. Tartalmas év volt.
0: Ez volt a kalendárium.

0: friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután. Programajánló.
1: Quest Run címmel közösségi terepfutás lesz a Desedán holnap, méghozzá délelőtt 9 órától 7-10 kilométeres távon, de erdei ösvényen és földutakon. Ráadásul olyan tempóval, amit bárki tud tartani, és hogy miért nincs egy konkrét táv, azért, mert ez egy tényleg egy közösségi futás, egy olyan terepfutó élmény, ahol minden résztvevő ugyanarról az alapútvonalról indul, de aztán a pálya során lehetősége van plusz útvonalakat választani, és ezekkel a kitérőkkel akár növelheti is a megtett távot, hogyha szeretné, új ösvényeket fedezhet fel, és a saját maga alakíthatja ki a futás élményét. Tehát ezen a terepfutáson megadnak egy alapútvonalat, azt mindenki megfutja közösen, ahol aztán a döntési pontoknál lehet tovább menni, ki merre akar és mennyit akar még pluszba. Találkozó az Arborétum híd előtti parkolónál lesz majd holnap, mint mondtam, 9 órakor. Ez a futás egyébként nem egy verseny és nem az időmérésről szól, hanem egy új kezdeményezésről, ahol együtt mozgunk a természetben, megismerjük a Quest Run koncepcióját, és megtapasztalható az is, hogy ugyanaz a pálya minden futónak mégis egy kicsit más sztorit mesél. Csatlakozz hozzánk, írták még a Facebook esemény végére. Hát kérem szépen, kiváló lehetőség, úgy gondolom. Ugyancsak holnap Felső Mocsoládon falunap lesz, már reggel 8 órakor kezdődik. Ott lesznek a főzőversenyes csapatok, de hát nyilvánvalóan bele lehet szaglászni az ottani illatokba, és aztán feltételezem, hogy készülni, kóstolni is majd a készülő ételekbe. Maga a megnyitó az délután lesz, és mindjárt a főzőverseny eredmény hirdetésével folytatódik tovább, és a színpadi fellépőkkel, Kis Dániellel, Bodonyi Beával, az Ametiszt tánc csoporttal, Meggyes Csabival, aztán a Riderrel, Tajtbolyjal, este pedig lesz egy kis retro buli DJ Volumennel, a kollégánkkal, Horváth Szabival. Úgyhogy mindenkit finom ételekkel várnak délután 2-től, lángossal már 4 órától, a gyerekeket pedig légvárral, körhintával, mászó labirintus is. Mindez tehát a Felső Mocsoládi Község önkormányzat falunapján. Jó szórakozást!
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám.
1: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
2: Igen!
1: A kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
3: Cherry Tiggo 4 már 8.590.000 forinttól a Kaposvárkár Kft-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvárkár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába, a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Hétfőig még lehet véleményezni a kaposvári buszmenetrend tervezetet. Nehéz helyzetbe kerültek a balatoni borászok az asszály miatt. Jó napot kívánok! Egy óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Hétfőig még várják a lakossági véleményeket a kaposvári buszmenetrend tervezettel kapcsolatban. A javaslatokat levélben a közlekedési központnál elhelyezett postaládában, valamint a menetrend@kkzrt.hu e-mail címen is el lehet juttatni az illetékesekhez. Szita Károly polgármester szerint eddig is sok észrevétel érkezett, amelyek segíthetik a város számára legjobb közlekedési rendszer kialakítását. Továbbra is várják a véradókat a jövő héten is. Augusztus 11-én kedden Kaposváron a Területi Vérellátó Intézetben várják a véradókat, reggel 9 és este 6 óra között. A héten több somogyi helyszínen is lesz lehetőség segíteni. Siófokon, Görgetegen, Lábodon és Balaton lellén is szerveznek véradásokat. A véradás kiemelten fontos, hiszen a levett vér nélkülözhetetlen a betegek gyógyításához és a sürgősségi ellátásához. A szervezők arra kérik az egészséges felnőtteket, hogy aki teheti, csatlakozzon az akcióhoz és segítsen életet menteni. Nehéz idény elé néznek a balatoni borászok. A megyei újság tudósítása szerint a tavaszi fagyok és a hosszan tartó asszály miatt több helyen kisebb termésre számítanak, miközben a bor iránti kereslet is csökken. A korai szőlőfajták ugyan viszonylag jól átvészelték a száraz időszakot, a később érő ültetvényeket azonban jelentősen megviselte a csapadékhiány. A szakemberek szerint a szőlő minősége várhatóan jó lesz, a termés mennyisége viszont elmaradhat a megszokottól, ezért a szüretet egyszerre nehezítik az időjárási és a gazdasági kihívások. Szombattól másodfokúra mérsékelte az országos tiszti főorvos a hőségriasztást, ami kedd éjfélig marad érvényben. Bár a következő napokban valamelyest enyhül a forróság, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is megterheli a szervezetet, ezért fontos a rendszeres folyadékpótlás, a déli órákban pedig ajánlott kerülni a tűzőnapot és a megerőltető fizikai munkát. A hőség miatt továbbra is fokozott a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélye, ezért kerülni kell a tűzgyújtást és az égő cigarettacsík eldobását is. Már idén ősszel elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben sikeresen lezárulnak a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok. Erről Szabadkán egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. A magyar szakasz fizikai kiépítése már befejeződött. Jelenleg a 160 km/h közlekedést lehetővé tevő vonatbefolyásoló rendszer végső tesztjei zajlanak. Ha a próbák eredményesek lesznek, ősszel megindulhat a személyforgalom, miközben a magyar és a szerb szakemberek már a menetrend véglegesítésén is dolgoznak.
0: Időjárás jelentés.
4: A nap további részében és a délután folyamán is folytatódik ez a páradús, meleg idő. A délutáni hőmérsékletek 32-34 fok körül alakulnak, és az északnyugati szél több felé megélénkülhet majd. Zápor, zivatar is kialakulhat, de inkább hosszabb napos időszakokra kell számítani.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
2: Sziasztok, kellemes délutáni időtöltést, jó étvágyat az ebédhez, akinek van még vissza belőle, mármint olyan szempontból, hogy még neki se állt. Tudom, ebben a nagy melegben nincs akkora étvágy, de azért falatozni kell, hogyha van még teendő a délutánra. Mi pedig zenével folytatjuk, méghozzá jó sokkal. Jön Jason Derulo, Fluor újdonsága, Alok és Bibi Rex a közös zenéje, Nickelback és a Beat Pella is, illetve mellé foglalkozunk egy újságírói érdekességekkel a századforduló bulváriában, amikor is nem egymást köpködték az emberek, hanem például bekötött szemmel malacot rajzoltak. Már jó a sztori, nem? Hozom nem sokára a részleteket.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Okay.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla!
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Időjárás jelentés.
3: A pár perccel ezelőtti mérés szerint rettenetes módon beütött a hideg front ide Kaposvárra. 34 Celsius fokval. Jó lehűltünk. Na jó, hát a tegnapi 41-hez képest való igaz, hogy ez is kevesebb már, mint egy 7 Celsius fokkal. De hát a 10-zel kevesebb volna is elég lenne most, én úgy érzem. Amikor sokáig van nagy meleg, jó a nagy meleg, nem azt mondom, hogy nem jól tud esni, de amikor túlságosan sokáig van, akkor azért az úgy elég nyomasztó tud lenni. Hát nem véletlenül dőltek meg a hőségrekordok. A következő napokban nem fognak vélhetőleg, hiszen egy picit megtorpan tehát a hőmérsékletünk, és az alábbiak szerint fogunk majd kinézni. Holnap is 31-33 Celsius fok lehet, vasárnap 34, hétfőn, kedden 36, aztán még mindig melegszik, szerdán, csütörtökön 37 és 38, csapadék talán mutatóba, egy kevéske itt Kaposváron és közvetlen környékén, ma délután, késő este várható. Illetve hát nem várható, mert ez elég pontotlan, úgy mondanám, jó lenne. Még hosszabb távon ezek a nagyon forró melegek jövő héten, két hét múlva hétfőtől, keddtől fognak majd elhagyni minket erre az idényre. Onnantól már majd csökken apránként a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
1: Vegyen cipőt negyedáron. Hihetetlen, de igaz. Igen, a félár feléért. A Mantrani cipőnél a Kaposvár plázában. Most induló akciónk keretében két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, a másikat negyedáron. A félár feléért. Mennyit engedsz a feléből? Pont a felét. Ilyen nincs. De van a Kaposvár plázában, a Mantrani cipőnél. Részletek az üzletben.
0: Reklám hangzott el. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: Sabrina Carpenter volt, akit hallgattunk az elmúlt percekben, és Moranditól az angyalok érkeznek nem sokára. Előtte egy picit a bulvár újságírás, hát hogy is fogalmazzak, fejlődéséről szeretnék beszélni? Igen, arról szeretnék beszélni, hogy a mai világban a bulvár újságírás egy rettenetes módon elcsépelt jelentéssel, kijelentéssel bír. Nem ritkán túlzásokról szól, pofátlankodásokról, mikor közismert emberek magán életébe túr bele egy fotó paparazzi, vagy esetleg egy újságíró, de például a századforduló sajtójában, mármint az előző századforduló sajtójában az akkori bulvár hírek szerepét a karikatúrák és a meglepő és abszurd ötletek töltötték be. Ennek egyik legfurcsább példája a Gertrude Bacon nevéhez fűződik, aki 1899 tavaszán a Strand magazin riportereként arra kért fel hírességeket, hogy bekötött szemmel rajzoljanak neki egy malacot. A szokatlan felkérése pedig sokan mondtak igent, a beérkező rajzokat pedig Bacon maga értékelte ki a labba. Többek között Sir Arthur Conan Doyle, vagyis a Sherlock Holmes sztorik írója is kiccelt egyet. Bacon viccesen meg is jegyezte, hogy a disznó éles orra és figyelő fülei a híres nyomozó szellemét idézik. Aztán Sir John Tenniel, aki az Alice Csodaországban ikonikus illusztrátora volt, hát ő szinte tökéletes rajzot készített, még bekötött szemmel is. A legrosszabbul Sir Hiram Stevens Maxim, a Maxim géppuska feltalálója teljesített amúgy. A nagy sikert aratott pihentagyú kísérletet amúgy 6 évvel később, 1905-ben újabb hírességek bevonásával ismételték meg. És mennyivel szórakoztatóbb egy ilyen, nem? Mint valótlan dolgokat állítani sztárokról, akik aztán majd kikelve magukból, sajtóperrel fenyegetőzve próbálnak rendet tenni, és eltüntetni ezeket az igaztalan vádakat vagy kijelentéseket. Hát változott a világ ezen a téren is, és valljuk meg őszintén, nem előnyére.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Five days on the

0: Reklám.
1: Augusztus 9-e és 14-e között megéri Kaposváron maradni, hiszen 17. alkalommal érkezik a Kaposfest. Augusztus 12-én a világhírű Budapest Jazz Orchestra és vendégeinek előadását élvezhetik a Szivárvány Kultúrpalotában. Világszínvonalú művészek, inspiráló koncertek és sokszínű kísérő programok várják a közönséget. Találkozzunk augusztus 9-e és 14-e között a Kaposfesten. Jegyek és információk a fesztivál hivatalos oldalán www.kaposfest.com.
2: Vegyen cipőt negyedáron! Hihetetlen, de igaz! Igen, a félár feléért! A Mantrani cipőnél a Kaposvár plázában. Most induló akciónk keretében két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, a másikat negyedáron, a félár feléért. Mennyit engedsz a feléből? Pont a felét! Ilyen nincs! De van! A Kaposvár plázában, a Mantrani cipőnél. Részletek az üzletben.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Két napos lesz a Ripőrónai Fesztivál. Kiégett egy autó Marcaliban. Jó napot kívánok, 2 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szeptember 5-én és 6-án rendezik meg az idei Ripőrónai Fesztivált Kaposváron. A kétnapos eseményen több népszerű előadó is színpadra lép, köztük a Bagosi Brothers Company, a 30Y, a The Beavers és Arthur Rambo. A fesztivál részletes programját a szervezők később teszik közzé. A friss információk a rendezvény hivatalos honlapján lesznek elérhetők. Teljes terjedelmében lángolt egy személyautó csütörtök este Marcali külterületén. A tűz a jármű környezetére, az aljnövényzetre is átterjedt. A marcali hivatásos tűzoltók kiérkezésekor már az autó és a körülötte lévő terület is égett. Az egységek 4 vízsugárral fékezték meg a lángokat, és sikerült megakadályozniuk a tűz további terjedését. A járműben a tűz keletkezésekor senki nem tartózkodott. Elhunyt Garambári Vencel, a somogyi és a magyar borászat kiemelkedő alakja. A dél-balatoni borász hosszú és sikeres pályafutása során meghatározó szerepet töltött be a magyar borok és pezsgők készítésében, valamint népszerűsítésében. Szakmai munkájával nem csak a térség, hanem az egész ország elismerését kivívta. Tudásával és elhivatottságával pedig sokak számára mutatott példát. Emlékét a somogyi borászok és a magyar borásztársadalom is tisztelettel őrzi. Felszámolási eljárást kezdeményezett a Robinson Tours utazási iroda, miután fizetésképtelenné vált és már nem tudja teljesíteni vállalt kötelezettségeit. A társaság ügyvezetője közölte, utast nem hagytak külföldön, a károsultak száma várhatóan nem éri el az 1000-et. Az iroda tájékoztatása szerint a befizetett, de nem teljesített utazásokra vagyoni biztosíték nyújt fedezetet, így az érintett utasok a biztosítónál nyújthatják be kártérítési igényüket. A hétvégén ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a Fővárosi Állat és Növénykert. A születésnapi programok között látványetetésekkel, tematikus sétákkal, állatbemutatókkal, családi foglalkozásokkal és színpadi előadásokkal várják a látogatókat. Vasárnap ünnepi tortavágás is lesz, este pedig a Budapest Bárad jubileumi koncertet a Biodómban. Az állatkert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, ezzel Magyarország egyik legrégebbi közintézménye. Fél időnél tart a NAV balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta 1480 vizsgálatot végeztek Somogy, Veszprém és Zala vármegyében. Ezek több mint 5 évben találtak szabálytalanságot. A legtöbb probléma a nyugtaadással és a foglalkoztatással volt, az ellenőrzések pedig a szezon végéig folytatódnak. A revizorok nem csak a vendéglátóhelyeket, hanem különböző turisztikai szolgáltatókat is ellenőriztek. A szabálytalankodók akár több millió forintos bírságra is számíthatnak.
0: Időjárás jelentés.
3: A nap további részében és a délután folyamán is folytatódik ez a páradús, meleg idő. A délutáni hőmérsékletek 32-34 fok körül alakulnak, és az északnyugati szél több felé megélénkülhet majd. Zápor, zivatar is kialakulhat, de inkább hosszabb napos időszakokra kell számítani.
0: Időjárás jelentést hallotta.
4: A Rádió Most stúdiójában.
0: Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
4: Keszthelyi Tibor. Tombol a nyár, nem is akár hogyan, még a hidegfront miatt is jóval több, mint 30 Celsius fok van, de már egy picikét az iskolai időszakkal foglalkozunk. Meghirdették ugyanis az őszi szünet pontos időpontját, hogy többek között a zenék között, majd ezzel folytatjuk itt a Rádió Mostban.

0: friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt. Programajánló.
1: Falunap lesz Felsőmocsoládon a holnapi nap folyamán. Az ottaniaknak 8 órakor indul a főzőverseny, aztán délután 2-től már mindenkit várnak szeretettel. Az eredmény hirdetés és a megnyitót követően ebéddel indul majd a program sorozat. Aztán jönnek a fellépők, Kis Dániel, Bodonyi Bea, az Ametisztánc csoport, Meggyes Csabi, a Rider, Tajti Boy, és a mulatos blokk után pedig egy kis retro diszkó 19.45-től DJ Volumen hangolásával. A Kapos Fest 9-től 14-ig tart, igazán páratlan a felhozatal újfent, Cosima Sulez, Larry LaWire, aztán Kirill Tusszó, Miriam Abuzara, többek között Várdai István, Palotai János, Elizabeth Braus, Pablo Barragán, Peter Wittenberg, Amira Abuzara, Szabó Ildikó és a fellépő között van. Érdemes a kaposfest.com oldalon követni és megnézni az egészen pontos beosztást. Persze ezen kívül is egy csomó minden lesz majd Kaposváron és a környéken, Somogyban, akár a déli parton, sőt az északin is, gondolok itt a Kult kikötőre, de ennek program kínálatát már majd a következő órában ismertettem, most pedig visszamegyünk a zenékhez. Hát persze, a nagy melegben olyan nyári slágerek és előadók jönnek, mint Charlie Puth és Jan Cook, Tasmin Archer, Shakira és Burna Boy, Halott pénz, stb.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Haza, otthon vagytok? Már otthon rádióztok, hogy esetleg van még valamennyi vissza a munkaidőből? Illetve hát kinek hogy döntött a cége? Menni kell holnap, vagy nem kell menni holnap? Ugye holnap hivatalosan munkanap van, és bár felvetődött különböző szakszervezetek részéről, hogy nem kéne ebbe a nagy melegbe bemenni, mert azzal is lehet spórolni, hogyha mondjuk nem kell a klímákat a cégbe fújatni, mert nincs ott az ember a dolgozó, hanem majd valamikor szeptemberben ledolgozzuk ezt az augusztus 21-ét, ami miatt ugye lett éve a munkanap. Szóval, kinél hogy döntöttek? Ha már kitört a hétvége, akkor nagyon kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá. Ha még lesz egy munkanap holnap, akkor pedig kitartás. Mi is folytatjuk jó zenével. MK, Taylor Swift, George Ezra érkezik majd, Tom Novi és Lima. Illetve ez alkalommal a szülőkhöz szeretnék szólni azokhoz, akiknek kiskoláskorú gyermekük van. Ugye megjelent a 2026-27-es szakképzési tanrend, amely nem módosult a június végi társadalmi egyeztetés óta. Így biztos, hogy a szakképzésben tanulóknak 2 nappal rövidebb lesz majd a tanév, mint a köznevelés diákjainak, de minden más egyébként átfedésben van. Ezek alapján idén szeptember 1-én kezdődik, ez keddi napra esik a tanév, az utolsó tanítás nap júni 15-ed lesz majd, a végzős évfolyam diákjai pedig majd 27. április 30-án fogják befejezni ugye az esztendőt. Ez összesen 178 tanítási nap lesz, vagyis egy nappal rövidebb lesz az előző szakképzési évnél, és 2-vel rövidebb, mint az idei köznevelési tanév. Az első fél év január 22-ig tart, a tanulóknak pedig legkésőbb január 29-éig kell megkapni a félévi eredményeket. Ami a szüneteket illeti, az őszi október 22-től november 2-ig tart, a téli dec 18-tól január 4-ig, a jövő év tavaszi szünet pedig majd március 24-től április 5-éig.
1: Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

91.2 Rádió most. A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Rámentünk a következő óra nyakára már nagyon. 9 perc múlva lesz az óraváltás és 3. Patti pedig jön és hozza majd a híreket, amelyekben szó lesz majd egy kukásfagyiról, a KNRC-ről, egy bántalmazóról, illetve energiáról és Mr. Trumpról is. A részletek hamarosan bővebben, addig pedig az Alphaville klasszikusát, aztán a Bog and Berry formációt hallgatjuk és a Körút című slágert.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Reklám.
1: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
2: Igen!
1: A kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
3: Nyáron irány a Balaton?
4: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
3: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
4: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
5: kultkikötő.hu.
6: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Fagyival kedveskedtek a kaposvári kukásoknak. A következő szezonban is Vincent Lancombe irányítja a KNRC csapatát. Jó napot kívánok, 3 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Fagylaltal lepték meg a hulladékszállításban dolgozókat több somogyi településen a nagy hőségben. Orciban és Szabadiban a lakók ezzel a kedves gesztussal köszönték meg a KHG munkatársainak kitartó munkáját. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Közlése szerint a forró napokon különösen sokat jelentenek az ilyen figyelmességek, hiszen dolgozóik a legnagyobb melegben is folyamatosan végzik a hulladékszállítást. Hozzátették, egy palack, hideg víz, egy üdítő vagy akár egy kedves szó is sokat számít azoknak, akik nap mint nap a települések tisztaságáért dolgoznak. A következő szezonban is Vincent Lancombe irányítja a Kaposvári Női Röplabdaklub csapatát, az edzői stáb azonban átalakul. Másodedzőként Szerencsés Ádám csatlakozik az együtteshez, míg az erőnléti edzői feladatokat Seres Szilvia látja el, aki fizioterapeutaként továbbra is a klubnál dolgozik. Lancombe elmondta, fontos szempont volt, hogy magyar szakemberrel erősítsék a stábot, és hosszú távon együtt tudjanak építkezni. A vezetőedző szerint hétfőn kezdődik a felkészülés, az első hetek fő feladata pedig a csapat fizikai és technikai felkészítése, valamint az új játékrendszer kialakítása lesz. Kapcsolati erőszak gyanúja miatt indult eljárás egy kaposvári férfi ellen, aki a gyanú szerint hónapokon át bántalmazta és sértegette élettársát. A nő elmondása szerint a fizikai erőszak februárban kezdődött, majd rendszeressé vált, de csak július végén fordult a rendőrséghez, miután ismét könnyű sérüléseket szenvedett. A rendőrök elfogták és előállították a férfit, akit gyanúsítottként hallgattak ki, majd ideiglenes megelőző távoltartást rendeltek el vele szemben. Már nem szükséges a fogyasztás csökkentés a vállalatok, az önkormányzatok és a lakosság számára, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, az állami szférában megszűnik a rendkívüli otthoni munkavégzés, visszakapcsolják az épületek díszkivilágítását, és a tehervonatok ismét közlekedhetnek 17 és 22 óra között. A döntéseket azt tette lehetővé, hogy szombattól a harmadfokú helyett már másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, a lehűlés pedig csökkenti az energiarendszer terhelését. Magyar Péter ugyanakkor arra kérte az embereket, hogy a jövőben is takarékoskodjanak az energiával. A születési jogon járó amerikai állampolgárság megszerzésének szigorításáról döntött Donald Trump amerikai elnök. Az új szabályok bővítik azoknak a külföldieknek a körét, akiknek az Egyesült Államokban született gyermeke nem szerez automatikusan amerikai állampolgárságot. Emellett lehetővé teszik a vízum vagy a belépés megtagadását is azoknál, akiknél felmerül, hogy kifejezetten állampolgárság szerzés céljából utaznak az országba. Az elnök szerint az intézkedések célja a születési turizmus megszüntetése.
0: Időjárás jelentés.
7: A nap további részében és a délután folyamán is folytatódik ez a páradús, meleg idő. A délutáni hőmérsékletek 32-34 fok körül alakulnak, és az északnyugati szél többfelé megélénkülhet majd. Zápor, zivatar is kialakulhat, de inkább hosszabb napos időszakokra kell számítani.
0: Időjárás jelentést hallottak.
8: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
0: Tibor. Keszthelyi Tibor.
2: Nagy levegő, és jöhet a fejes bele ebbe az órába, zeneileg is. Úszunk együtt Alé Farbennel, a Magna Cum Laude-val és Selena Gomez-zel.

0: micsoda pörgés, imádom. Ők voltak az Intim Torna, Illegális az Örökké, amely igen nagy rádiós sláger volt 2014-ben, és egy szuper koncertdal, amúgy jót lehet rá bullizni. A folytatásban egy francia formáció, az Offenbach érkezik, Norma Jane Martin pedig énekel nekik a dalban, Christina Aguilera is jól kiereszti, amit csak kifér a csövön, akarom mondani a torkán, és a Coldplay is benevez. Aztán folytatjuk tovább itt a péntek délutánban, amely talán a hét egyik legjobb időszaka, mert hogy még benne van a munkahét az emberben, egy kis feszkó, illetve az a rész már így általában délutánra, a legtöbb helyen, ahol nincsen mondjuk harmadik műszak, hogy el kell és el kell tudni engedni azt a műszakot, és ez egy tök jó megkönnyebbülős rész. Hát nyilván a kérdés most az ezen a héten speciálisan, hogy ki az, aki most végzett, ki az, akinek még van egy holnap délelőtti kora délutáni műszak, hiszen most dolgozzuk le augusztus 21-ét, viszont ezért cserébe ennek fejébe 20-a, 21, 22, 23 teljesen szabad lesz.
1: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió MOL.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Az ember néha úgy érzi, és ki is mondja, hogy majd megzabálná a másikat. Hogy jaj, akár a ugye? Ez, na, pont ez.
1: Ja,
0: ez
1: megeszlek.
0: A, jaj, eszem a zuzádat, én annyira imádlak. Jaj, gyarasz,
1: általában vagyok a macskakölyök, kutyakölyök, tehát a kicsi állatokra, a kis emberekre mondják.
0: Úgy hívják ezt a jelenséget, hogy cukisági agresszió.
1: Egy kis kutyakölyök lefelé visszanyal.
0: De miközben szeretgetem is érzem azt, hogy szívem szerint annyira megszorongatnám, ahogy nyilván nem fogom megszorongatni.
1: Neked egy anakonda kéne, egy piton.
0: Hogy szorongasson,
1: szorongasson
0: meg,
1: jó? Téged, aztán többet te nem szorongatsz senkit.
0: Úgy örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Nagyon sokat hozzájárulsz a lelki fejlődésemhez.
1: Ingyen, nem kerül semmivel.
0: Köszönöm, Vili. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Kedvenc zenéiddel. Music, music. A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Programajánló.
1: Igazán különleges új program lehetőséggel bővült Kaposvár, nem is egyel többel, figyeljetek csak! Augusztus 13-án, azaz jövő héten csütörtökön délután 2-kor finisszázs lesz majd az Együttben. Ez az első betonszobrászati triennáli című kiállítás záró eseménye. Ugye nem egy ilyesmire volt már példa, mit is jelent ez ott a Vasari Képtárban? Hát, hogy kurátori tárlatvezetése várnak minden kedves érdeklődőt, akár látta, akár nem látta még ezt a betonszobrászati triennálét, és ennek kapcsán, ha valaki oda megy, akkor tulajdonképpen alkotásról alkotásra sétálva mesélnek különleges érdekességeket, történeteket az alkotásról, magáról, a művészetről, és hát nem is tudom, hogy mit mondjak róla, hiszen ez csak ott derül majd ki a helyszínen. Emellett ősszel már most fix, hogy olyan program lehetőségek lesznek majd itt Kaposváron, mint az Ős P-Box és Varga Miklós közös koncertje, és a Rudán Joe akusztikus koncert. Utóbbira szintén csak jövő csütörtökig kell várni, az ős P-Boxra pedig novemberig.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.
1: Javában tart még a nyári szünet, hőség is van hozzá kétségtelen, és jó zene is. A folytatás Sean Kingston után mindjárt a Nothing But Thieves jelenti, illetve foglalkozunk az iskolával ismételten. Most nem a szünetekről beszélek, arról már az előző órában volt szó, az iskolai szünetekről, hanem arról, hogy mit tudnak tenni az iskolák a mesterséges intelligencia, hát hogy is mondjam, nem ellen, hanem leginkább, de elmondom inkább a hírt, és akkor megértitek. Új dán szabályok azt vezetik be ott, hogy a házi dolgozatok, amit megkaptak házi feladatnak, utólag szóban kell megvédeni a diákoknak, valamint képernyő használat ellenőrzést is kérnek az iskolai írásbeli vizsgákon. Így tehát a középiskolások a jövő héttől bevezetendő szabályok után jóval szigorúbb mesterséges intelligencia használati szabályok mellett térnek majd vissza az iskolapadba. Hát tök jogos, nem? Már csak azért is, mert hogy nem arra kíváncsi a tanár, hogy a mesterséges intelligencia hogyan írja meg a házit, hanem továbbra is a diákon van a fókusz, így módon. És gondoljunk bele józan paraszt észre, ez egy nagyon jó kis szabály, és tök jogos. Come.

0: Reklám.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Hétnapos lesz idén a Ripőrónai Fesztivál. Hétfőig lehet véleményezni a kaposvári buszmenetrend tervezetet. Jó napot kívánok, 4 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szeptember 5-én és 6-án rendezik meg az idei Ripőrónai Fesztivált Kaposváron. A kétnapos eseményen több népszerű előadó is színpadra lép, köztük a Bagosi Brothers Company, a 30Y, a The Beavers és Arthur Rambo. A fesztivál részletes programját a szervezők később teszik közzé. A friss információk a rendezvény hivatalos honlapján lesznek elérhetők. Hétfőig még várják a lakossági véleményeket a kaposvári buszmenetrend tervezettel kapcsolatban. A javaslatokat levélben a közlekedési központnál elhelyezett postaládában, valamint a menetrend@kkzrt.hu e-mail címen is el lehet juttatni az illetékesekhez. Szita Károly polgármester szerint eddig is sok észrevétel érkezett, amelyek segíthetik a város számára legjobb közlekedési rendszer kialakítását. Új környezetvédelmi mesekönyvet készített a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A Brekuka az iskolapadban című foglalkoztató könyvet minden kaposvári első osztályos diák megkapja az első tanítási napon. A kiadvány játékos feladatokkal és mesékkel segíti a gyerekeket abban, hogy már kisiskoláskorban megismerjék a környezettudatos szemlélet alapjait. Továbbra is várják a véradókat a jövő héten is. Augusztus 11-én kedden Kaposváron a Területi Vérellátó Intézetben várják a véradókat reggel 9 és este 6 óra között. A héten több somogyi helyszínen is lesz lehetőség segíteni, Siófokon, Görgetegen, Lábodon és Balatonlellén is szerveznek véradásokat. A véradás kiemelten fontos, hiszen a levett vér nélkülözhetetlen a betegek gyógyításához és a sürgősségi ellátásához. A szervezők arra kérik az egészséges felnőtteket, hogy aki teheti, csatlakozzon az akcióhoz és segítsen életet menteni. Fél időnél tart a NAV balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta 1480 vizsgálatot végeztek Somogy, Veszprém és Zalavár megyében. Ezek több mint 5 évben találtak szabálytalanságot. A legtöbb probléma a nyugtaadással és a foglalkoztatással volt, az ellenőrzések pedig a szezon végéig folytatódnak. A revizorok nem csak a vendéglátóhelyeket, hanem különböző turisztikai szolgáltatókat is ellenőriztek. A szabálytalankodók akár több millió forintos bírságra is számíthatnak. Felszámolási eljárást kezdeményezett a Robinson Tours utazási iroda, miután fizetésképtelenné vált és már nem tudja teljesíteni vállalt kötelezettségeit. A társaság ügyvezetője közölte, utast nem hagytak külföldön, a károsultak száma várhatóan nem éri el az 1000-et. Az iroda tájékoztatása szerint a befizetett, de nem teljesített utazásokra vagyoni biztosíték nyújt fedezetet, így az érintett utasok a biztosítónál nyújthatják be kártérítési igényüket.
0: Időjárás jelentés.
2: A nap további részében és a délután folyamán is folytatódik ez a páradús, meleg idő. A délutáni hőmérsékletek 32-34 fok körül alakulnak, és az északnyugati szél többfelé megélénkülhet majd. Zápor, zivatar is kialakulhat, de inkább hosszabb napos időszakokra kell számítani.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Újabb órát kezdtünk a hírekkel, köszönjük szépen neked. Patrícia, várunk vissza majd 5-kor. A Var Republikkal, Kai Gújdonságával és Katy Perryvel folytatjuk már is, de ebben az órában beszámolunk egy új KRESZ szabályról, nem Magyarországon, gyorsra hozzátenném, hanem Franciaországban döntöttek úgy, hogy a friss jogosítványosok egyszerűen nem vezethetnek túl erős autót. Beszélek majd az osztrák villám árvízről, amely csütörtökön este csapott le, ott már olyan idő van, olyan sok eső esett, csak halka jegyzem meg, hogy az a víz majd a Dunába folyik, és hozok egy gyors infót a kaposvári virágfürdőből is.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük. Közlekedési információk.
2: Katy Perry dögös lágere után mindjárt a Soft and the Giants érkezik a Purple Disco Machine-nal, és foglalkozunk egy picikét a közlekedéssel, illetve a Kresszel. Helyi közlekedési info, a jelentős forgalom, egyébként befejeződött a Bajcsiban az aszfaltozás, és most teljes hosszában használható az út. Nagyon ügyesek voltak egyébként, tehát még csak fel volt marva, illetve portalanítva, zsírtalanítva, mert nem tudom, milyen talanítás, telenítés volt. A lényeg az, hogy már azonban elkészültek. Az online térkép balesetet jelez a 610-esen, aki Kaposújlag felől jön, vagy felé megy, azok találkozhatnak ott a hetesi árok magasságában vele. Aki arra jár, kérem, küldjön nekünk valamilyen infót róla, mit látni, mit tudni. Itt-ott feltorlódnak az autók, például a Kecelhegyi bejárónál, ha valaki kifele megy, azt tapasztalhatja, aki onnan befele jön, az a Kanizsai utcánál várakozhat. A Füredi csomópontban feltorlódnak az autók a Honvéd utcánál, a lámpánál, kettővel arrébb a Hunyadi utcai kereszteződésnél, és természetesen a Toponári kereszteződésbe is, ott a mező Guba Sándor, Árpád út, Dombóvári út 4-es kereszteződésében. Most pedig a Kresszről. Szeretnék gatyába rázni a közlekedés biztonságot hazánkban, ezért egy szabálycsomag kiemelten foglalkozik az utcai versenyek és más kihágások kérdéseivel. Úgyhogy javában zajlik a Kressz, az új Kressz szabályzat előkészítése. Indult ennek kapcsán is társadalmi egyeztetés, mindenki elmondhatja maga véleményét. A franciák azonban már léptek. Náluk 15 ezer euróig átszámítva 5,5 millió forintig terjedő pénzbírságot, sőt, akár egy év szabadságvesztés is takarhat az, aki friss jogsival nagy teljesítmény autóba ül be és okoz balesetet. A francia hatóságok szerint azért volt indokolt a kemény fellépés, mert azt tapasztalták, egyre több tragédia történik a francia autókon úgy, hogy a kellő rutinnal még nem rendelkező sofőrök csak azért bérelnek nagy teljesítmény autót, hogy aztán utána villogjanak a közösségi médiában, száguldozzanak, halka jegyzem meg volt, aki 283-mal szaladt bele a trafiba, és aztán persze balesetet okozzanak. A tilalom autóvásárlásra és autóbérlésre is vonatkozik, de nem is kaphatnak kölcsön túlerős autókat, sem motorkerékpárokat a friss jogsisok. Szép és jó, csak egyetlen egy problémája van, hogy senki nem tudja azt a választ, hogy mi számít túl erősnek. Úgyhogy most a franciák már is ezt számolgatják, és ősszel módosítják a szabályzatot.
1: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: kell még egy kis lendület. Délután is. Rádió. Most. FM 91.2. Reklám.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
0: Reklám hangzott el.

0: friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.
1: Vasárnap volt rekord alacsony a Duna, azóta mértek egyébként még kevesebbet, de most egyelőre ingadozik. 22 és 25 cm között alakul a vízmagasság ott Budapesten. Viszont vélhetőleg ez jelentősen meg fog változni már a következő napokba, ugyanis az osztrák vízgyűjtő területekre csapadék érkezett, nem is akárhogyan. Sajnos nem túl jól, mert ugye a lassú, de tartós csapadék a legjobb a természetnek. Egyrészt a növények is jobban tudják hasznosítani, másrészt a talaj is jobban tudja hasznosítani, és nem ömlik le a víz. Viszont pont nem így történt. Beázott pincék, elárasztott utak, kidőlt hidak, sőt, egy egész éjszakás mentőakció. Ez volt tegnap éjjel Salzburg tartomány mérlege, miután heves viharok söpörtek végig a régión. Uttendorfban kiöntött a Tobersbach patak, Badgásteinben pedig 11 túrázó rekedt a Kölcstak völgy végén. Vannak róla videók az X-en és a Facebookon. Elképesztő a természet, hogy valamikor óriási kiszáradás van, meg apály, máskor meg aztán doszta jön az égi áldás, hogy nincs egy arany középút. Úgyhogy mi magyarok még panaszkodunk, most már a horvátok is panaszkodnak, hogy a hétvégén két komplet folyójuk száradhat ki teljesen. Ausztriában viszont mindenki, aki tűzoltó, hegyvízszabályozó, lavinelhárítási szakember, az egy napja non-stop dolgozik. Ez a víz egyébként mind a Dunában fog majd kikötni, hiszen a Tobersbach patak az ausztriai Uttendorf településen ömlik a Salzach folyóba, az tovább folyik majd az osztrák-német határon az Inn folyóba torkollik, az Inn végül Passaunál beömlik a Dunába. Így aztán a patak által szállított csapadék és hordalékvíz megy a Fekete-tenger felé a Duna vízrendszerén keresztül. Náluk pusztítást okozott, nálunk pedig némi vízszint emelkedést fog. Némit, hangsúlyozom.

0: Michael Patrick Kellyt, azaz Paddy Kellyt hallottik itt a Rádió Mosban, a 90-es évek ikonikus családi zenekarából, a Kelly Family-ből, akiknek tagjai a 2000-es évek óta, hát nagyrészt önálló utakat járnak, a család tagjai ma is rendkívül aktívak, és főként a német nyelvű könnyű zene és média piacon dolgoznak. Paddy Kelly, mint hallottuk, a csapat egykori szívtiprója és frontembere járta be a legérdekesebb utat. Ő ugyanis 6 évet töltött egy franciaországi katolikus szerzetesrendben, egy kolostorban. 2010-ben lépett ki és tért vissza a zenéhez, és ugye így koncertezik. Maite Kelly szintén énekel, de ő ilyen lakodalmas műfajban alkot mostanában. Joey Kelly ikonikussá vált úgy szintén, ő viszont extrém állóképességi sportokat űz, ebbe a világba lépett át, számtalan ultramaraton, sivatagi maratont, Ironman fejezett be, és a déli sarkot is meghódította, nem mellesleg rendszeresen tart motivációs előadásokat, és népszerű szereplője német reality és kalandműsoroknak. Angelo Kelly, aki egyébként az Unangelt énekelt annak idején, saját zenekart alapított, azzal koncertezik. Patricia Kelly és időközben megnövő fia Iggy Kelly szintén zenei pályán maradt. Katy Kelly operaénekesnő lett, Jimmy Kelly utcazenél, John Kelly spanyol operaénekesnő feleséget vett el, és azóta szimfonikus gót metal zenét játszik. Az apa Danny Kelly sajnos már nem él, és az egyik legidősebb testvér Barbie Kelly sincs már közöttünk. Hát, így alakult a családi projekt. Érdekes karrier és életút. Én egyébként nagyon kíváncsi lennék a köztük lévő családi összetartásra, hogy ez miképpen alakult így az idők folyamán. Egyszer talán majd erre is kitérünk, már azonban én búcsúzom, hiszen innentől kezdve nem lesz műsorvezető a szerkesztőségbe, de annál több zene lesz értelem szerint. Úgyhogy Burak Hitet, Dodge Jacket már is előkészítve. Holnap délelőtt Betta vár majd rátok, én pedig vasárnap érkezem reggel. Addig is a legjobbakat kívánom, sziasztok!
1: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most!

0: Reklám.
1: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
2: Augusztus 9-e és 14-e között megéri Kaposváron maradni, hiszen 17. alkalommal érkezik a Kaposfest. Augusztus 12-én a világhírű Budapest Jazz Orchestra és vendégeinek előadását élvezhetik a Szivárvány Kultúrpalotában. Világszínvonalú művészek, inspiráló koncertek és sokszínű kísérő programok várják a közönséget. Találkozzunk augusztus 9-e és 14-e között a Kaposfesten. Jegyek és információk a fesztivál hivatalos oldalán www.kaposfest.com.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
5: Cherry Tigo 4 már 8.590.000 forinttól a Kaposvárkár Kft-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvárkár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába, a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
6: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
7: Igen!
6: A Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Kiégett egy autó Marcaliban. Gondot okoz az asszály a balatoni borászoknak. Jó napot kívánok, délután 5 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Nehéz idény elé néznek a balatoni borászok. A megyei újság tudósítása szerint a tavaszi fagyok és a hosszan tartó asszály miatt több helyen kisebb termésre számítanak, miközben a bor iránti kereslet is csökken. A korai szőlőfajták ugyan viszonylag jól átvészelték a száraz időszakot, a később érő ültetvényeket azonban jelentősen megviselte a csapadék hiány. A szakemberek szerint a szőlő minősége várhatóan jó lesz, a termés mennyisége viszont elmaradhat a megszokottól, ezért a szüretet egyszerre nehezítik az időjárási és a gazdasági kihívások. Teljes terjedelmében lángolt egy személyautó csütörtök este Marcali külterületén. A tűz a jármű környezetére, az aljnövényzetre is átterjedt. A marcali hivatásos tűzoltók kiérkezésekor már az autó és a körülötte lévő terület is égett. Az egységek 4 vízsugárral fékezték meg a lángokat, és sikerült megakadályozniuk a tűz további terjedését. A járműben a tűz keletkezésekor senki nem tartózkodott. A következő szezonban is Vincent Lacombe irányítja a Kaposvári Női Röplabda Klub csapatát, az edzői stáb azonban átalakul. Másodedzőként Szerencsés Ádám csatlakozik az együtteshez, míg az erőnléti edzői feladatokat Seres Szilvia látja el, aki fizioterapeutaként továbbra is a klubnál dolgozik. Lacombe elmondta, fontos szempont volt, hogy magyar szakemberrel erősítsék a stábot, és hosszú távon együtt tudjanak építkezni. A vezetőedző szerint hétfőn kezdődik a felkészülés, az első hetek fő feladata pedig a csapat fizikai és technikai felkészítése, valamint az új játékrendszer kialakítása lesz. Országos bajnoki bronzéremmel, több döntős helyezéssel és számos egyéni csúccsal zárták a 2025-26-os versenyszezont a kasi úszói. A 70. serdülő országos bajnokságon 7 kaposvári versenyző állt rajtkőre. Németh Benedek 100 méteres gyorsúszásban bronzérmet szerzett, emellett 2 hetedik helyezést is elért. Juhász Anna 3 hátúszó számban végzett az élmezőnyben, Gulyás Fanni pedig 800 és 1500 méter gyorson jutott döntőbe. A 4x100 méteres mix gyorsváltó a 6. helyen zárta az országos bajnokságot. Már mintegy 900-an jelezték, hogy visszatérnének a rendőrséghez, közülük több tucatot már újra szolgálatba is állítottak. Erről Pósfai Gábor belügyminiszter beszélt. Hozzátette, a rendőrségnél továbbra is közel 9000 fős létszámhiány van, ezért a toborzás kiemelt feladat. A tárca több változtatást is bevezetett az elmúlt időszakban. Visszaállították a 24-72 órás szolgálati beosztást, újra engedélyezték a szolgálati mobil használatot és csökkentenék a rendőrökre háruló adminisztrációt. A belügyminiszter arról is beszélt, hogy 2027-re önálló tűzoltóság létrehozását tervezik.
0: Időjárás jelentés.
8: A nap további részében és a délután folyamán is folytatódik ez a páradús, meleg idő. A délutáni hőmérsékletek 32-34 fok körül alakulnak, és az északnyugati szél több felé megélénkülhet majd. Zápor, zivatar is kialakulhat, de inkább hosszabb napos időszakokra kell számítani.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: kevesebbel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így, pedig rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég szeretlek így, és akkor is, ha neked mi

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Itt az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most. FM 91.2. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Jó napot kívánok! 2026. augusztus 7-e, péntek este 6 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Két helyszínen is tartanak ünnepséget Kaposváron az államalapítás ünnepén. Kaposvár idén is egésznapos programokkal készül augusztus 20-ára. Az államalapítás ünnepének hivatalos megemlékezése délelőtt a Kossuth téren lesz, ahol zászlófelvonás, ünnepi műsor, beszédek és az új kenyér megszentelése is szerepel a programban. A délutáni és esti rendezvényeknek már a Városliget ad otthont. A családokat szórakoztató programok, látványos bemutatók és koncertek várják, az ünnepet pedig hagyományosan tűzi játék zárja. Változás a termálfürdőben. Karbantartás miatt ideiglenesen bezár a Kaposvári Virágfürdő termál részlege. A fürdő tájékoztatása szerint a létesítmény ezen része augusztus 10 és 16-a között nem lesz látogatható. A tervek szerint augusztus 17-én, hétfőn 9 órakor nyit újra. Véradásra hívnak a jövő héten is. A jövő héten is több helyszínen várják a véradókat Somogyban. Augusztus 10-én Siófokon, a Hotel Azurban délelőtt 10:30-tól 12:30-ig, majd a BRTK könyvtárban délután 2 és 5 óra között lehet vért adni. Augusztus 11-én Kaposváron a Területi Vérellátó Intézetben reggel 9-től este 18:00-ig, Görgetegen délelőtt 11 és délután 1 óra között, Lábadon pedig délután 3 és 5 óra között várják az önkénteseket. Augusztus 12-én Balatonlellén a Napfény strandon 13 és 17:30 között, 14-én pedig Siófokon az egyik gyors étteremben délelőtt 10:30-től délután 17:30-ig lesz lehetőség véradásra. A szervezők minden egészséges felnőttet arra kérnek, hogy részvételével segítse a biztonságos vérkészlet fenntartását. A gyerekekhez szóló kiadványt készítettek a kaposvári hulladékudvarosok. Új környezetvédelmi kiadvánnyal segíti a szemléletformálást a kaposvári hulladékgazdálkodási non-profit. A Brekuka, az iskolapadban című foglalkoztatókönyv a legkisebbekhez szól. Játékos feladatokon és meséken keresztül mutatja be a környezetvédelem, a hulladékkezelés és a tudatos életmód fontosságát. A könyvet a kaposvári első osztályos tanulók az első tanítási napon kapják készhez, így már az iskola kezdéstől kezdve megismerhetik a környezettudatos gondolkodás alapjait. Fagyival lepték meg a kaposvári kukásokat. Kedves gesztussal lepték meg a hulladékszállításban dolgozókat csütörtökön több településen is. Orciban és Szabadiban a lakók fagylaltal kedveskedtek a KHG munkatársainak a nagy hőségben. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Közösségi oldalán számolt be arról, hogy a forró időben különösen sokat jelentettek a dolgozóknak érő figyelmességek. A KHG munkatársai télen-nyáron azon dolgoznak, hogy a hulladékszállítás zavartalanul működjön. A fagylalt mellett egy palack hideg víz, egy üdítő vagy akár egy kedves szó is sokat jelentett számukra a munkavégzés közben, írták a közleményükben. Rendszeresen bántalmazta élettársát egy kaposvári férfi. Egy nő tett feljelentést az élettársa ellen, aki az elmúlt fél évben rendszeresen bántalmazta és sértegette őt. A fizikai erőszak februárban kezdődött, majd márciustól rendszeres pofonokig fajult, amelyeket a sértett félelmében eddig nem jelentett. Július végén a férfi ismét bántalmazta a párját, aminek következtében 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett. A sértett a történtek után végül rendőri segítséget kért és kapott. Az egyenruhások az agresszort még aznap elfogták és előállították a kaposvári rendőrkapitányságra, ahol kapcsolati erőszakvédség megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd ideiglenes megelőző távoltartásáról határoztak. Kiégett egy autó Marcalinál. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó csütörtök este Marcali külterületén. A tűz átterjedt az aljnövényzetre is. Lángolt a jármű és annak környezete, amikor a marcali hivatásos tűzoltók a helyszínre értek. Az egység 4 vízsugárral folytotta el a gépkocsit felemésztő lángokat, és megakadályozta a tűz további pusztítását. Az autóban a tűz keletkezésekor senki sem tartózkodott. Somogyi lett az év strandétele. A látványos konzervben tálalt friss pisztráng konzerv lett 2026 év strandétele. A Fonyódligeti Local at the Lake különleges fogása nyerte el a fődíjat a balatoni körversenyén, amelyre idén rekordot jelentő 22 balatoni vendéglátóhely nevezett, összesen 44 étellel. A 10 döntős közül nem csak az év strandételét választották meg, hanem díjazták a legjobb büféételt, az év felfedezettjét, az év beach food palacsintáját és az év balatoni stranddesszertjét is. A fődíjas fogás balatoni alapanyagokból készül, és különleges tálalásával, valamint kreatív ötletével győzte meg a zsűrit. Szerencsés Ádám csatlakozik a KNRC-hez másodedzőként. Szerencsés Ádám csatlakozik másodedzőként a Kaposvári Női Röplabda Klub szakmai stábjához a következő szezonban. A csapatot továbbra is Vincent Lacombe irányítja, az erőléti edzői feladatokat pedig Seres Szilvia látja el, aki fizioterapeutaként is folytatja munkáját a klubnál. A vezetőedző szerint fontos volt, hogy magyar szakemberrel erősítsék a stábot, és hosszú távon együtt tudjanak dolgozni. A felkészülés hétfőn kezdődik, az első hetekben a fizikai és technikai alapok megerősítésén, valamint a csapatjáték felépítésén lesz a hangsúly. Érmekkel és döntős helyezésekkel zárták az idényt a kasi úszói. A 70. serdülő országos bajnoksággal ért véget a kasi úszó szakosztályának a 2025-2026-os versenyszezonja. A viadalon 67 egyesület 377 versenyzője állt rajtkőre, Kaposvárt 7 úszó képviselte. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola beszámolója szerint a fiatalok több egyéni csúcsot úsztak, összesen 7 A döntős és 2 B döntős szereplést értek el, emellett egy országos bajnoki bronzérmet is szereztek. A dobogós helyezést Németh Benedek ért el, aki 100 méteres gyorsúszásban harmadik lett. Emellett 50 méter gyorson és 200 méter gyorson egyaránt a 7. helyen végzett. Juhász Anna 50 és 100 méteres hátúszásban az 5., míg 200 méter háton a 6. helyet szerezte meg. Gulyás Fanni 1500 méter gyorson 5., 800 méter gyorson 8. lett. A Németh Benedek, Ságvári Ádám, Juhász Anna és Gulyás Fanni összeállítású 4x100 méteres mix gyorsváltó a 6. helyen zárt.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
1: Este továbbra is meleg nyári idő várható, a hőmérséklet fokozatosan csökken. Többnyire derült és gyengén felhős lesz az ég, egy-egy zápor vagy zivatar kialakulására azonban kevés esély van. Hajnalra 20 fok köré hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szeptember 5-én és 6-án rendezik meg az idei Ripplőrónai Fesztivált Kaposváron. A kétnapos eseményen több népszerű előadó is színpadra lép, köztük a Bagosi Brothers Company, a 30Y, a The Beavers és Arthur Rambo. A fesztivál részletes programját a szervezők később teszik közzé. A friss információk a rendezvény hivatalos honlapján lesznek elérhetők. Országos bajnoki bronzéremmel, több döntős helyezéssel és számos egyéni csúccsal zárták a 2025-26-os versenyszezont a kasi úszói. A 70. serdülő országos bajnokságon 7 kaposvári versenyző állt rajtkőre. Németh Benedek 100 méteres gyorsúszásban bronzérmet szerzett, emellett 2 hetedik helyezést is elért. Juhász Anna 3 hátúszó számban végzett az élmezőnyben, Gulyás Fanni pedig 800 és 1500 méter gyorson jutott döntőbe. A 4x100 méteres mix gyorsváltó a 6. helyen zárta az országos bajnokságot. Fonyódi lett az év strandétele. A Balatoni Kör versenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztránk konzervje nyerte el. A különleges fogás helyi alapanyagokból készül, füstölt pisztránggal, zöldségekkel és fűszeres majonézzel, látványos konzervdobozos tálalásban. A legjobb büféétel díját a siófoki Julcsi Kalács oda tepertős kürtős mártogatósa kapta. Az év felfedezetje a szántódi Milla Csinta lett, míg az év balatoni strand desszertje a genesdiási Móni Süti Guba Csintája. Az idei versenyre rekordot jelentő 44 strandételt neveztek. Gránátnak tűnő tárgyat találtak egy Cseri úti ház udvarán csütörtök délután. A rendőrség tájékoztatása szerint a lövedék valószínűleg második világháborús eredetű lehetett, de azt nem lehetett azonnal megállapítani, hogy éles-e. A helyszínt a tűzszerészek megérkezéséig biztosították, a tárgyat pedig megjelölték, hogy senki ne közelítse meg. A szakemberek ezután elszállították a gránátot. A környéken élők szerint a lövedékre feltehetően a vasazás közben találhattak rá. Már idén ősszel elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben sikeresen lezárulnak a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok. Erről Szabadkán egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. A magyar szakasz fizikai kiépítése már befejeződött. Jelenleg a 160 km/h közlekedést lehetővé tevő vonatbefolyásoló rendszer végső tesztjei zajlanak. Ha a próbák eredményesek lesznek, ősszel megindulhat a személyforgalom, miközben a magyar és a szerb szakemberek már a menetrend véglegesítésén is dolgoznak.
0: Időjárás jelentés.
1: Este továbbra is meleg nyári idő várható, a hőmérséklet fokozatosan csökken. Többnyire derült és gyengén felhős lesz az ég, egy-egy zápor vagy zivatar kialakulására azonban kevés esély van. Hajnalra 20 fok köré hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: mi.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Sokszor érezzük és mondjuk, hogy mindjárt megzabállak, hogy egyem a zuzádat, esetleg, hogy egyem azt a pici szíved, vagy éppen azt, hogy...
3: De szép macska vagy, Sanyi, anyádat.
2: Na jó, ez nem számít cukisági agressziónak.
4: Egy kis sést kihagytál belőle, de ez bejárta a világot, azt hiszem.
2: Azt hiszem. Viselkedésünk szerint a jelenség hátterében az a frusztráció áll, hogy az emberek nem tudják az aranyos állatokat vagy embereket kedvük szerint megszeretgetni, ez a frusztráció pedig pozitív agresszióhoz vezet. Elképzelhető, hogy egyszerűen csak így éljük meg az erőteljes élményeket, és ez a reakció segít feloldani a külvilágból érkező pozitív ingereket, mondta a kutatás vezetője.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottad. A pillanat a tiéd.

0: hónap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most. Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: 2026. augusztus 7-e péntek, 20 óra van. Ez itt a Mutató közszolgálati interjú műsor. Köszöntöm hallgatóinkat, én Keszthelyi Tibor vagyok. Az alábbiakkal várjuk Önöket a mai műsorban. Holnap a macskák világnapja. Ennek kapcsán készítettünk két részes interjút. Ha már két részes interjút ajánlok, akkor a felső oktatási pótfelvételi eljárás is szóba kell hoznunk, hiszen annak végső határideje ma éjfélkor jár le. Úgyhogy erről és a matéról Vörös Péter főigazgatóval beszélgetünk. Végül remutolsó sorban egy kis vállalkozói vezetői képzés itt a kaposvári vétel körzetben. Folytatjuk a jó vezető témakörét. Tartsanak velünk! A macskák világnapja augusztus 8-án holnap lesz. Ezen apropóból hívtuk vendégül szerkesztőségünkbe dr. Tarnavölgyi Gábort, a Kapos Állatbarát Alapítvány macskavédelmi felelősét, és faggatóztunk arról, hogy milyen helyzetben van a kaposvári cicamentés.
2: Az alapítvány fő profilja a cicamentés, és egy fókusz szeretnénk ráirányítani ezen a mai napon legalább, hiszen az emberek többség úgy van vele, főleg a cicások, hogy van cicám, kedves, aranyos, szeretem, imádom, egy csomó dolgot ad nekem, én meg kényeztetem. De azért a macska tartás nem mindig ennyire happy.
3: Sajnos ez így van. Egyre gyakrabban látunk kidobott kis cicákat erdőszélen, árokparton, itt-ott-amott. Nagyon sokan úgy vannak vele, hogy szerintük a születésszabályozás egyetlen módja az, hogy kidobják a kis cicákat, ha már nincs rájuk szükség. Vagy nagyon gyakran előfordul, hogy csak azért nem ivartalanítatják az anyamacskát, hogy az unokáknak legyen mivel játszani, és amikor a kismacskák már megnőnek, és nem olyan cukik, akkor megszabadulnak tőlük. Ezt nagyon-nagyon szomorúan tapasztaljuk. És a legfőbb bajom ezzel, hogy nagyon sok emberben nem is tudatosul, hogy ezzel tulajdonképpen halálra ítélik a kis cicákat. Nagyon gyakran találkozunk azzal a tévhittel, hogy hát a macska az tulajdonképpen vadállat, tehát ő remekül elboldogul akkor is, hogyha kirakjuk az erdőbe. Hát hogyan boldogulna el egy-két hónapos kis macska, akiről addig az anyja gondoskodott? Tehát nem is tudatosul az emberekben, hogy lassú halálra ítélik ezeket a kis állatokat, pedig ugye lenne más megoldás ehelyett.
2: Milyen más megoldás? Tehát nyilvánvaló, hogy mindig a megelőzés a legfontosabb, és a tudatosság. Gondolok itt például egy öröklésnél, hogyha elhuny egy állattartó, akkor kinek a felelőssége az adott cicát tovább gondozni?
3: Hát először is a kidobott kis cicák megelőzésénél mindig az ivartalanítás lenne a megoldás. Nagyon sokan vannak úgy vele, hogy nem ivartalanítatják, mert sajnálják, mert nincs rá pénzük, vagy egyéb más kifogást találnak, vagy egyáltalán nem is gondolnak bele, hogy ilyen lehető van, pedig ez lenne a megoldás. Nálunk boldogabb országokban teljesen normális dolog az, hogy nem tenyésztésre szánt állatokat mind ivartalanítatják. Nem véletlen az, hogy ezekben az országokban gyakorlatilag nem lehet se kóborkutyát, se kóbormacskát látni. Mi még ettől sajnos nagyon-nagyon messze vagyunk, és ez nem is feltétlenül pénzkérdés, hiszen már nagyon sok lehetőség van arra, hogy kedvezményesen vagy akár ingyenesen ivartalanítsák a macskákat akkor, hogyha egyébként nem engedhetnek meg maguknak egy ilyet.
2: Egyébként vannak ilyen ivartalanítási akciók, most is van egy ilyen hullám az országban. Ez kinek szokott a szervezése lenni? Helyi önkormányzati, vagy esetleg nagyobb szervezeteké, nagyobb civil szervezeteké?
3: Volt egy ilyen támogatási program, ahol azt hiszem 5000 főnél kisebb önkormányzatok pályázhattak macskaivartalanításra. Ez is egy lehetőség, de vannak országos szervezetek is, meg helyi szervezetek is, akik ezekkel foglalkoznak. Nálunk nagyobb szervezetekről van szó, sajnos a mi lehetőségeinkben, anyagi lehetőségeinkben ez nem fér be, de vannak nálunk nagyobb szervezetek, ahol lehet ingyenes vagy kedvezményes ivartalanításra pályázni, illetve vannak olyan szervezetek, akik közösségi gyűjtést szerveznek ivartalanításra, tehát ott feltöltik a cicák képét, és hogyha összejön a pénz, akkor lehet ivartalanítatni. Tehát nagyon sok megoldás van, ez inkább csak elhatározás kérdése. A másik kérdése, Tibor, a hozzátartozók kérdése. Ugye azt kérdezted, hogy kinek a kötelessége gondoskodni az elhunyt hozzátartozó állatairól? Jogilag senkinek. Uh-huh. És mi ezt nagy problémának tartjuk, hogy semmiféle törvényi kötelezettség nincs jelleg arra, hogyha valaki megörököl egy épületet, akkor vagy egy ingatlant, akkor az ott levő állatokról is gondoskodik. gondoskodni legyen köteles. Nyilván, hogyha az emberben van valamennyi jó érzés, akkor ezt mindenféle törvényi kötelezettség nélkül megteszi, de sajnos azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokak számára a saját meghalt szüleik állatainak a tovább gondozása sem magától értetődő természetes dolog.
2: Egy kicsit sarkalatos a dolog, teszem fel, örököltem háziállatokat, kutyát, cicát is. És én viszont albéretben élek, ahol a főbérlő nem engedélyezi azt, hogy én kisállatot tartsak. Innentől jön az a felvetés, hogy akkor most sakmat helyzetben vagyok, mégis mit csináljak, de mégis azt javasoljuk ebben az esetben, hogy ne az legyen az első gondolat, hogy én mindjárt odadom azt a cicát, kisállatot egy menhelynek, hanem lehetséges, hogy érdemesebb volna először körbejárni a dolgot, hogy hát egy, mégiscsak megtartani, hát kettő, ismeretségen belül egy új gazdit, egy felelős gazdit találni neki. Jól értékelem, jól érzem ezt, hogy ez lenne a megfelelő irány?
3: Mindenképpen ez lenne a megfelelő irány, mert az összes állatmenhely az országban mind tele van. Tehát, hogyha valaki felhív egy állatmenhelyet ilyennel, és azt mondják, hogy ne haragudjon, de nincs helyünk.
2: Nem tudjuk fogadni.
3: Nem tudjuk fogadni, az nem azért van, mert nem akarják fogadni, hanem azért, mert tényleg tele vannak az állatmenhelyek, egyebek mellett a felelőtlen emberek miatt. Tehát nem igazándiból ez a megoldás. Ugye mi is azt szoktuk csinálni, hogyha valaki ilyennel megkeres minket, akkor először azt kérjük, hogy legalább egy ideig próbáljon meg gondoskodni az állatokról, küldjön róluk képet, hirdetjük. Nagyon-nagyon sok cicának sikerült így már gazdát találni. Egyébként a kidobott kis cicákat találóktól is ezt szoktuk kérni, mert ott egy külön probléma az, hogy oltatlanul nem hozhatunk be a többi macska közé kis cicát, az elkülönítő helyek száma pedig véges, tehát mi mindig azt szoktuk kérni, hogy legalább egy ideig próbáljanak a cicákról gondoskodni, mert egyszerűen nem tudunk ennyi macskát elkülöníteni, tehát mi örülnénk neki, hogyha nem abban merül neki az emberek állatvédő tevékenysége, hogy tárcsáznak egy menhelyet, hanem ők is megpróbálnának valamit tenni a talált állatokért.
2: Egyébként sok esetben lehet, hogy közelebb van a megoldás, mint az ember gondolná. Ugye a cica általában, hogyha az nincsen bezárva a négy fal közé, picikét öntörvényű, és ő azért nagyon szereti feltérképezni a környéket. A mi házunk esetében is van egy emelettel följebb egy cicus, aki hát ilyen kis lépcsőházi közös cica lett, és ha nyitva az ajtó, be is jön, be is jöhet. Tehát lehetséges, hogyha esetleg egy elhunyt hozzátartozó után maradt cica, lehet, hogy a szomszédot kéne először megkérdezni, lehet neki is van cicája, és ahol elfér egy vagy kettő, lehet, hogy ez a cica is még jól is érezné magát, mert mégis csak ismerős a környezet.
3: Ez is egy jó megoldás természetesen, hogyha a szomszéd ezt vállalja, de ezt mindenképpen úgy kell, hogy a szomszéddal egyeztetünk, tehát sajnos sokszor.
2: Meg is fogja érteni, hát tudja, hogy mi történt a szomszédjával.
3: Persze, és feltétlenül, hogy ő is ismerte a szomszédot, tehát segítőkész lehet jobb esetben, de ezt mindenképpen úgy kell, hogy előzetesen egyeztetünk, és nem úgy, hogy ott hagyjuk a macskát, és ha nem talál kaját, akkor úgyis elmegy. Ugye ez egy teljesen megszokott hozzáállás, de ez azért nem túl állatbarát hozzáállás. Tehát én azt gondolom, hogy aki meg akarja oldani ezeknek az állatoknak a sorsát, az meg is tudja oldani. Nyilván előfordulhat, hogy az illető az ország túlsó végében lakik, és nem tud ide bejárni, tehát vannak ilyen valós problémák, de azért, ha valaki nagyon megoldást szeretne találni, akkor találhat megoldást, és nem az a megoldás, hogy a kutyát kirakja az erdőszélen, a macskát meg nem eteti, aztán majd csak elmegy.
2: Még az is egy jó megoldás, hogy a szomszédnak felajánlani, hogy nyilván azért segítem, ha más nem, táppal, ennivalóval, még ha csak ritkán érkezem is, de azért hozzá tudok járulni ahhoz, hogy ő neki jó helye legyen. Zenélünk, aztán folytatjuk a beszélgetést.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Itt vagyunk ismét dr. Tarnavölgyi Gáborral, és folytatjuk a beszélgetést a cicákra fókuszálva, hiszen holnap lesz a Nemzetközi Macska Nap. Gábor a Kapos Állatbarát Alapítvány macskavédelmi felelőse. Az iménti beszélgetés végén elég szomorú képet vázolt a kóbor és a kidobott állatokról.
2: Egészen extrém helyeken is találtunk már kis cicákat, meg mi kutyákkal nem foglalkozunk, mi csak macskákkal foglalkozunk, de azért nyilván mi is látjuk, hogy milyen helyeken találnak kutyákat, és nyilván nem maguktól kerültek oda. Mivel ezt az állatvédelmi törvény egyébként tiltja az állat elhagyását, ezért sokan vannak úgy, hogy minél elhagyottabb helyen akarják kidobni az állatot, mert annál kisebb a lebukás veszélye, viszont ugye minél elhagyottabb helyen teszik ki az állatokat, annál nagyobb eséllyel fognak ők ott elpusztulni, tehát ez egy egészen borzasztó gyakorlat. Egyébként, ha már szóba került az állatvédelmi törvény, azt gondolom, hogy az állatvédelmi törvényünk jó, csak egy kicsit talán nagyobb eréllyel kellene érvényt szerezni az abban foglaltaknak, meg az emberek fejében kellene rendet tenni, tehát amíg vannak emberek, akik azt gondolják, hogy egy megunt kutyát az erdőszélen kirakni az egy teljesen normális dolog, vagy éppen egy hónapos kismacskát a árokparton kidobni, az rendben van, addig elég nehéz dolgunk van.
1: De vannak eszközök? Retorzióra? Fegyelmezésre? Azok talán még nincsenek. Itt kéne nagyobb szigor.
2: Hát nagyobb szigort akkor lehetne alkalmazni, hogyha ezeket a jó embereket tettel lehetne érni. Ilyeneket lehetett látni, hogy mondjuk valaki kidobott egy kutyát az autóból és lefilmezték, tehát megvan az autó rendszáma, ilyenkor el lehet indulni, de hogyha találunk egy adag kismacskát az erdőszélen, hát honnan tudjuk, hát hogy ők honnan jöttek. Tehát nyilván szigorú retorzióra lenne szükség, de mondjuk ez is kétélű fegyver lehet, mert ahogy mondtam, minél szigorúbban büntetjük, annál nagyobb eséllyel rakják ki olyan helyen az állatokat, ahol soha senki nem találja meg. Tehát itt inkább a fejekben kellene rendet tenni, és ebből a

0: kivert állatoknál.
1: Találtunk, igen, frissebbekkel nem, de olyan cicánt találtunk, akinek ilyen gyanús dudorok voltak a bőre alatt, és amikor ivartalanítottuk, akkor megröngeneztettük, és 3 golyó volt a cicában. Azt hiszem, hogy 2 légpuskából származó sörét, meg 1 sörétes puskából származó sörét. Sőt, az egyik saját cicánkról is azt hiszem 2 héttel ezelőtt derült ki, hogy az ő orrában is van egy sörét. Ilyen felső légúti problémái voltak, és már nem tudott az állatorvos mit kitalálni, gondolt, hogy hát ha valami idegen test okozza, kívülről semmi nem látszott a macskán. Megröngenezték, és kiderült, hogy egy légpuska lövedék van a cicában.
0: Hát nem főszippantott, a gyanítom.
1: Nem magától került oda, tehát érdekes lelki világuk van azoknak az embereknek, akik állatokra lődöznek, de én azt sem tartom egyébként helyesnek, hogy az olyan kiskaliberű légpuskákra, mint amilyen például ezekben a macskákban volt, vagy azokból származó lövedék, azokra semmiféle engedély vagy bejelentési kötelezettség nincsen jelenleg hazánkban, csak a nagyobb kaliberű légpuskákra. Tehát gyakorlatilag bárkinek lehet otthon légpuskája és lövöldözhet szabadon az állatokra, mert egyébként én nem nagyon tudom elképzelni, hogy mi másra kéne valakinek egy légpuska, mint hogy állatokra lövöldözzön vele. Hát otthon mi másra tartana valaki, nyilván nem fog otthon a lakásban lövöldözni vele. És nagyon, nagyon nagy probléma az, hogy ugye sokan gondolják, hát egy légpuskát az veszélytelen. Volt már olyan eset, hogy macska halálát okozta egy lövés, de csontokat is szét tud roncsolni, és itt most megint visszatérnék erre, hogy kicsit nagyobb érvényt kéne szerezni az állatvédelmi törvénynek. Emlékeim szerint 4 éve volt egy ilyen eset Mohácson, hogy valaki lelőtte a szomszédja macskáját, és megúszta felfüggesztett börtönbüntetéssel, mert arra hivatkozott a bíró, hogy hát végül is csak egy macskát ölt meg, és az sem szenvedett túl sokat. Hát ez egy abszolút elfogadhatatlan álláspont szerintem. Tehát egy-két ilyen elrettentő ítélet után lehet, hogy meggondolnák az emberek ezeket a dolgokat. Nyilván ugye ez egy valós probléma, hogyha valakinek a macskái átmennek a szomszédba, de itt mondjuk nem az lenne a megoldás, hogy lelőjük őket, hanem azért talán meg kellene próbálni valami normális kompromisszumra jutni.
0: Például, amit nagyon kevesen tudnak, hogy a macska félék nem kedvelik a citrusféléket, a citromos illatot sem, így esetleg ezzel az illattal is el lehet riasztani a szomszéd macskáját. Ez csak egy tipp volt.
1: Így van, ez is egy megoldás, vagy lehet azt mondani a szomszédnak, hogy akkor építsen olyan kerítést, amin a macskák nem tudnak kimenni. Nyilván olyan kerítés nincs, amin egyetlen macska se tud kimenni, de olyan van, amit nehezebben tudnak.
0: De akkor is
1: kimenni.
0: Az az ő cicája, és egyben az ő felelőssége is. Meg hát nyilván ő vigyázni szeretne a saját macskáját.
1: Így van, tehát ez az eset lehet a macskatartó felelőssége is, de akkor sem az a megoldás, hogy lelőjük. Tehát legrosszabb esetben lehet egy birtokvédelmi eljárást indítani a jegyzőnél, vagy bármi más, de nem az a megoldás, hogy akkor elpusztítom az állatot, mert arról nem ő tehet. Hát ő honnan tudná, hogy neki oda nem szabad átmenni.
0: Az a legjobb megelőzés állatvédelmi szempontból, amikor rendet teszünk a fejekbe. És nyilvánvaló, hogy egy jó pár évtizedes negatív tapasztalatú embernek a gondolkodását, aki kiteszi vagy rálő az állatra, nem fogjuk megváltoztatni egy ilyen beszélgetéssel. Viszont ti is abban látjátok inkább a megoldást, hogy a fiatalabbakat kell úgymond formálni olyanná, hogy ez eszükbe se jusson, sőt, hogy szeressék az állatokat. Nálunk is vannak kisgyerekek a családban, van cica is a családban, nagyon-nagyon szeretik. Teljesen jó, hogy a gyerkőc velük nő fel, hiszen tisztelete lesz az állat iránt. Milyen módon lehet egyébként felhívni a figyelmet, egy kisgyereknek a figyelmét a cicára? Mert azért a városban annyi nincs, amit mondjuk faluhelyen, bár az egyre több és egyre több a számuk, de milyen olyan eszközeitek vannak, amivel meg lehet szerettetni, vagy fel lehet hívni a cicákra a figyelmet?
1: Elsősorban nem azt gondolom, hogy a cicák megszerettetése a cél. A legtöbb gyereknek nem kell mondani, hogy szeresse a cicát. Tehát,
0: mert aranyos amúgy is.
1: Mert aranyos, és meg vannak értük őrülve. Itt ami fontos lenne, a felelős állattartásra való felhívás, tehát hogy az állat az nem egy játék, hanem egy élőlény, akinek bizonyos igényei vannak, és csak az tartson macskát, aki ezeket az igényeket ki tudja elégíteni. Nyilván ez itt nem elsősorban a gyerekek felelőssége, de a gyerekek oldaláról is megpróbáljuk ezeket a dolgokat rendbe tenni. Minden évben rendezünk cicás foglalkozást itt a megyei könyvtár gyerekkönyvtárában. Cicákat is viszünk, úgyhogy lehet simogatni. Ez minden évben egy nagy élmény és egy nagy fejfájás, hogy melyik cicát vigyük el, aki nem kap szívbajt mondjuk 40 gyerek zsivajától. Úgyhogy volt már rá például, hogy kínunkban süket cicákat hoztunk el, akiknek semmi gondot nem okozott a gyerekcsapat, de igyekszünk olyan cicákat keresni, akiket lehet dögönyözni, lehet szeretgetni, és minden évben hatalmas élmény ez mindenkinek.
0: Dr. Tarna Völgyi Gábor, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: A felsőoktatási pótfelvételi eljárás ma éjfélig tart. A dokumentumokat az e-felvételi webes felületén kell beküldeni a hátralévő órákban. A közeledő határidő kapcsán a Matek Kaposvári kampuszának vezetőjével, Vörös Péterrel beszélgetett Báthori Gyöngyvér.
2: Augusztus 7-ig lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárás keretében a felsőoktatási intézményekbe, és a Matek Kaposvári kampusz is jó sok képzéssel várja még azokat a hallgatókat, akik szeretnének tovább tanulni. De hogy pontosan milyen képzéseket kínál a Matek Kaposvári kampusz, többek között erről is kérdezem Vörös Pétert, a Matek Kaposvári kampusz főigazgató. Szervusz, köszöntelek itt nálunk. Mit lehet tudni, hogy ugye volt egy rekordfelvételi, azért ezt mindenképpen fontos megjegyezni, és akkor még van lehetőség azért begyűjteni jó néhány hallgatót, mivel várja a Matek Kaposvári kampusza jelentkezőket.
3: Ahogy említetted, idén rekord számú felvett hallgató kezdheti meg a tanulmányait a Kaposvári kampuszon. Soha nem volt arra példa, hogy a rendes felvételi eljárásban több mint 1000, összesen 1034 hallgató kezdheti meg a tanulmányait a Kaposvári kampuszon, de még itt van a pótfelvételi eljárás, úgyhogy aki lemarad vagy kedve támadt felsőoktatásban, illetve a Kaposvári kampuszon tanulni, annak még van lehetősége augusztus 7-ig, hogy jelentkezzen a Kaposvári kampusz széles spektrumú képzéseire. Mi gyakorlatilag, úgy ahogy a rendes felvételi eljárásban, ugyanúgy 5 képzési területen kínálunk képzéseket, úgyhogy idén is széles választék van a pótfelvételi eljárásba a tovább tanulni kívánó hallgatók számára. Idén az agrárképzési területen belül minden képzést hirdetünk a pótfelvételi eljárásba, és lehetőségük van akár nappali, akár levelező formában, mind állami ösztöndíjas, mind költségtérítéses képzésre jelentkezni. Hasonlóan hirdetünk ugyanebben a formában a műszaki területen, ami azt gondolom, hogy új, de már meghonosodott Kaposváron, vagy akár az agrárképzési területen belül szintén új képzésünk az élelmiszermérnökre, van lehetőségük jelentkezni. A művészeti képzések között mind állami ösztöndíjas, mind költségtérítéses formába hirdetjük a fotográfiát, a média dizájnt, a kézműves tájkultúrát, mozgóképkultúra és média ismereteket. Azt gondolom, hogy ez is elég széles portfóliót lefed a művészeti képzések tekintetében. A gazdasági képzések között viszonylag kizárólag költségtérítéses formában hirdetjük a pénzügy számvitel, illetve kereskedelem és marketing alapszakot, és neveléstudományi képzésen belül viszont hirdetjük nappali és levelező formában mind állami ösztöndíjas, mind költségtérítés formában a kizárólag a tanítót, és nappali formában a csecsemő gondozó képzést. Viszont itt, ami újdonság, hogy el fogjuk indítani a szeptemberi tanévtől a gyógypedagógia tanár mesterképzést, erre a szakra viszont mind nappali, mind levelező formában tudnak jelentkezni. Én azt gondolom, hogy elég széleskörű képzési portfólió áll a jelentkezők rendelkezésére, ebből bőven tudnak az 5 képzési területen belül választani.
2: Nyilván van egy adott képzési paletta, de ezen kívül még mi várja a hallgatókat a Matek Kaposvári kampuszon, tehát miért érdemes most még akár a pótfelvételibe is jelentkezni?
3: Én azt gondolom, hogy egy egyedülálló zöld környezet számos olyan hallgatói szolgáltatással, amivel egyedülálló a Kaposvári kampusz. Az elmúlt időszakban folyamatosan fejlesztettük a hallgatói szolgáltatásainkat, pont azért, hogy vonzóvá tegyük a képzéseinket e tekintetben is az érdeklődők számára. Én azt gondolom, hogy egy egyedülálló kollégiumi infrastruktúrával rendelkezünk, számos portálási lehetőség közül tudnak választani. Van egy jól működő éttermünk, most már terasszal, ugye tavaly bővítettük. Én azt gondolom, hogy ezek az egyedülálló környezetek, ezek mind-mind vonzóvá teszik a kampuszunkat az érdeklődők számára, és egy dologról nem szabad elfeledkezni, hogy ugye nem csak a pótfelvételi eljárásban tudnak jelentkezni a Kaposvári kampusz képzéseire, hiszen hirdetünk szakirányú továbbképzéseket is, ami azt gondolom, hogy elég széleskörű, és akik már diplomával rendelkeznek, és valami plusz képesítést szeretnének, vagy plusz tudásra szeretnének szertenni, a szakirányú továbbképzések tárháza várja az érdeklődőket nálunk.
2: Itt elsősorban pedagógus képzésekről van szó, ugye?
3: Igen, zömmel pedagógus képzésen keretében hirdetünk szakirányú továbbképzéseket, ami szintén nagyon-nagyon népszerű, és azt gondolom, hogy vonzó tud lenni azok számára, akik szeretnének ezen a területen tovább lépni és új területeket elsajátítani.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatjuk a beszélgetést Vörös Péter főigazgatóval arról, hogy a kaposvári kampuszra nem csupán a ma éjfélkor határidős pótfelvételi eljárásba lehet jelentkezni, hanem a meghirdetett szakirányú továbbképzésekre is.
2: Ennek a határideje hogy alakul?
3: A szakirányú továbbképzésekre mindig augusztus végéig várjuk a jelentkezőket. Én azt gondolom, hogy ott még van azért idejük, de ideje korán el kell kezdeni a képzési portfóliónak a böngészését a szakirányú továbbképzések tekintetében, ismerkedjenek meg, és a kollégáim, munkatársaim bármilyen kérdés esetén állnak rendelkezésre, illetve a honlapon részletesen megtalálják a kampusz honlapján a szakirányú továbbképzésekre vonatkozó részletes információkat.
2: Rekordszámú jelentkező volt, vagy rekordszámú felvett hallgató volt a rendes felvételi eljárásban. Ez a talán lehet mondani, hogy történelmi siker, ez minek köszönhető?
3: Én azt gondolom, hogy itt az elmúlt időszakban nagyon-nagyon szoros kapcsolatot sikerült kialakítani a városi intézményekkel, szakközépiskolákkal, gimnáziumokkal, vállalatokkal. Ezek mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen jó eredményeket tudjunk elérni. Én azt gondolom, hogy a cégek is, intézmények is, iskolák is fölismerték azt, hogy ahhoz, hogy tudjunk tenni a vidék munkaerő megtartó képességének javításáért, közösen kell, együttesen fellépni, szorosan együtt kell működnünk a tekintetben, hogy ebben komolyabb sikereket tudjunk elérni. Akár mondom azt, hogy akik itt kezdik meg a középiskolai tanulmányait, bemutatni a diákok számára, hogy milyen lehetőségeik vannak, akár itt Kaposváron, akár az egyetemen, akár a felsőoktatásban tanulni, és meg kell mutatnunk, hogy munkavállalóként is milyen lehetőségek várják. És azt szoktam mondani, hogy sokan nem tudják azt, hogy itt is megvannak azok a korszerű technikák, technológiák, akár cégeknél, ha most a műszaki képzéseknél maradunk egy kicsit, hogy milyen lehetőségeik vannak, vagy akár az agráriumban, vagy akár a gazdaság területen. Ezt együttesen, közösen kell megmutatnunk, és nekünk egyetemként ki kell szolgálni a vállalatok és a térség munkaerő piaci igényeiket. Nekünk, mint a Dél-Dunántúl régió egyik tudás központjának, nekünk mindig folyamatosan választ kell adnunk a folyamatos kihívásoknak, és mindig gyakorlatilag szem előtt kell tartanunk ahhoz, hogy a vidék munkaerő megtartó képességének javításához nekünk folyamatosan együtt kell működnünk a különböző piaci szereplőkkel, az intézményekkel, annak érdekében, hogy ebben közösen sikereket tudjunk elérni.
2: Akkor gondolom, ez a kapcsolat folyamatos és egyre szorosabb.
3: A legfontosabb ugye a folyamatos kapcsolattartás. Mi arra nagyon odafigyelünk, hogy a partnereinkkel szoros kapcsolatokat tartsuk fenn, akár különböző konferenciákon, akár kerekasztal beszélgetéseken, vagy akár különböző olyan eseményeken, amik szintén azokat a célokat szolgálják, hogy hozzájáruljunk a tehetséges fiatalok itt tartásához, gondolok a különböző tehetséggondozási programokhoz, ugye, amit rektor úr be is jelentett nemrégiben, hogy duplájára növeljük a tehetséggondozásra szánt forrásokat, és ebben még inkább komolyabb szerepet szeretnénk vállalni a tekintetben, hogy még inkább együttműködünk a középiskolákkal, gimnáziumokkal, és ebbe becsatornázzuk a vállalatokat, hiszen ők is jelenjenek meg a tehetséggondozási tevékenységekben, és itt is mutassuk azt az összefogást, azt az együttműködést, azt az együttgondolkodást, amit annak érdekében szeretnék tenni, hogy ebbe a vidék munkaerő megtartó képességének javításában sikereket tudjunk elérni.
2: Ha már a bejelentéseknél tartunk, akkor volt egy másik bejelentés is ezen a sajtótájékoztatón, amit szintén rektor úr jelentett be, hogy tulajdonképpen a pedagógus képzésnek egy része visszatér, lehet azt mondani, hogy az eredeti épületben, hiszen ugye anno a tanítóképzés ugye ott kezdődött el a Balcsy-Zsilinszky utcában, tehát a belvárosban most a művészeti képzés mellett ismét megjelenik majd szeptembertől a pedagógus képzés. Ezt hogy kell elképzelni?
3: Rektor úrral közösen meghatároztuk ugye a következő 5 év stratégiáját, és amikor leültünk és közösen gondolkodtunk, hogyha hasonlóan jó tendenciákat tudunk elérni a beiskolázásba, illetve a felvett hallgatók tekintetében, ami most már évről évre növekszik. Nemrégiben még arról adtunk tudósítást, hogy a pótfelvételivel és a szakirányú továbbképzésekkel együtt értük el az 1000 hallgatót. Most már a rendes felvételi eljárásban nem csak elértük, hanem meghaladtuk. Ehhez még hozzáadódik ugye a pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók, illetve a szakirányú továbbképzésben felvett hallgatók. Így az a következő mérföld volt, hogy muszáj nekünk is a belvárosban komolyabb szerepet vállalni, és így döntöttünk amellett, hogy hozunk vissza pedagógus képzéseket a belvárosi kampuszra, és ezzel egy kicsit hozzájárulva ahhoz, hogy a belvárosban is komolyabb szerepet vállaljon a felsőoktatás.
2: Most már akkor tulajdonképpen kettő helyszínen lesz a pedagógus képzés, kint a kampuszon, illetve a belvárosban.
3: Ez azt tette lehetővé, hogy innen már a rendes felvételi eljárásban több mint 600 hallgatót vettünk föl a pedagógus képzésekre. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon komoly eredmény.
2: Kíváncsi vagyok akkor, hogy augusztus végén miről tudunk majd beszámolni, hogy akkor hány hallgató kezdheti majd meg tanulmányait, lehet tippelni, vagy?
3: Én olyan 1300 körüli hallgatóra tippelek, de én már a mostani számukra is nagyon-nagyon büszke vagyok, és nagyon köszönöm az együttműködő partnereinknek, cégeknek, iskoláknak, intézményeknek, hogy közösen ebben ilyen sikereket tudtunk elérni, és nem utolsó sorban a kollégáimnak, munkatársaimnak, akik támogatták itt a beiskolázási tevékenységünket.
2: Akkor legyen ez a végszó, nagyon szépen köszönöm.
3: Köszönöm szépen.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: promises with you. Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: A jó vezető ismérve, többek között persze, hogy a csapatának tagjaival jól kommunikál, ismeri őket, a képességeiket, a céljaikat és a motivációjukat, jó kapcsolatot épít ki velük. Összefoglalva, a vezetői képességek a beosztottak hatékonyságán múlnak. Nos, erről folytatjuk a beszélgetést Berze Márton kommunikációs szakértővel.
2: Azon múlik szerintem, hogy mennyire képes a rábízott csapatból a maximumot kihozni, igen. És nyilván az egyik legfontosabb vezetői felelősség a csapattagok megválasztására vonatkozik. Tehát számtalan cégnél szenvednek alulteljesítő csapattagoktól, KKV-knál ugye ez még nagyobb kockázat, egy multiban el lehet bújni, egy több ezeres szervezetben nem tűnik fel annyira, hogyha valaki mondjuk úgy, hogy félgőzzel húzza az evezőt, hogy ilyen képzavarral éljek. De azért ez egy 5-10-15-20, de akár még egy 200 fős szervezetben is sokkal gyorsabban, sokkal nyilvánvalóbbá válik. Ehhez képest mit látunk? Legtöbb cégvezető, tisztelet a kivételnek, nem vesz részt a kiválasztási folyamatokban, nem ül ott minden állásinterjún, nem szondáztatja a jelölteket személyesen, nem is teszi egyébként túlságosan magasra a lécet. Ez baj, ez óriási baj. Hát amikor olyan mondatokat mond egy cégvezető, hogy hát akkor a munkaerő hiány van, mindegy ki csak jöjjön, és utána az a mindegy ki besétál az ajtón, felveszik a céghez, és két hét múlva már hallod a középvezetődet arra panaszkodni, hogy hát erre az emberre nem lehet rábízni semmit, ez megbízhatatlan, lusta, nem tudok elmenni szabadságra, mert az embereim képtelenek megoldani a legalapvetőbb feladatokat, mindennel hozzám rohangálnak, és a többi, akkor rögtön visszaüt az, hogy milyen alacsonyra tettük a lécet. Tehát az arról való döntés, hogy kidolgozhat nekem, kidolgozhat a szervezetnek, az az egyik legfontosabb döntés, amit egy okos vezető fel kell, hogy vállaljon, és a legfontosabb döntés, amit meghoz. Úgyhogy igen, rögtön itt kezdődik, ez lehetne az egyik sikerkritérium, akár a jövő sikeres vezetőjében, hogy a jövő sikeres vezetője az az, aki személyesen részt vesz és nagy felelősséget vállal az arról való döntésben, hogy kidolgozhat nekünk, nekem az adott cégben, csapatban. De ez csak az egyik fele. A másik, amit már itt említettem, ugye ez a beosztottakkal való kommunikáció, hogy mennyire ismerem a nekem dolgozó embereket, hogy mennyire tudom, hogy hol vannak az erősségeik, mik a gyengességeik, hogy hol kell fejlesztenem. És az ismeret az csak egy dolog, ugye az ismeret nekünk elég lenne, akkor állíthatnánk egy magánnyomozót minden egyes munkatársunkról, hogy felderítse az információkat az illetőről. Nekünk nem erre van szükségünk, hanem arra a kapcsolatra, amit az információ megszerzése alakít ki. És ugye ezt beszélgetésnek hívjuk. Ami nem történik meg spontán, tehát sokan azt gondolják, hogy persze, hát összefutunk a konyhába, jó fej vagyok, jó arc vagyok, ja, összeülünk, meg együtt ebédelünk, tehát nekünk jó a kapcsolatunk. És félre ne érts, tehát ez már messze több, mint amit sok cégvezető megtesz. Ez valóban így van. De ez, hogy is mondjam, eltakarja előlünk a saját jó fejségünk azt a tényt, hogy a homlokunkon vezetőként van egy cetli, és erre a cetlire egyetlen mondat van ráírva, bármikor kirúghatlak. Ez nem mindig látszik, ez a cetli, van akinél óriási, ilyen óriás plakát méretű cetli, ugye ezek, akiket manapság divatos szóval toxikus vezetőnek hívunk, vagy olyanok, akik tényleg megfélemlítő módon lépnek föl, arrogánsak, erőszakosak és a többi. Van akinél egészen pici, ugye ők a jó fejek, akik velünk ebédelnek, de ez ettől még tény. Tehát van egy aszimmetrikus kapcsolat köztünk és a beosztottjaink között. Nekünk van hatalmunk, a pozícióból fakadó hatalmunk cégvezetőként, vezetőként, hogy mi kirúghatunk valakit, felvehetünk valakit, fizetést emelhetünk, fizetést csökkenthetünk.
1: Ó, hát igen, ez egy klasszikus alá-fölé rendeltségi státusz, azaz hierarchia, de erről azért ritkán beszélnek.
2: Ugye még egy olyan dolog, amiről manapság nem szívesen beszélünk, ez a hierarchia, pedig ez egy létező dolog, bármennyire is próbálunk úgy tenni, mintha nem lenne, ez valójában egy önállítás, hogy nincsen. Onnantól kezdve, hogy a nap végén egy, az az egy ember hozza meg a döntéseket, és az nem a munkatárs, hanem te vagy, kedves cégvezető hallgató. Onnantól kezdve van hierarchia, bármennyire is laposítod a szervezetet, bármennyire lapos is ez a piramis, attól az még egy piramis. Tehát nekünk szükségünk van arra a bizalmi kapcsolatra, ami azáltal jön létre, hogy rendszeresen kommunikálunk a nekünk dolgozó emberekkel. Tehát ez például egy nagyon-nagyon-nagyon fontos és lényeges alapelv, van még egy csomó, nem tudom, fejlesztjük őket, hogy folyamatosan átadjuk a feladatainkat, ugye ez a delegálás, amit manapság ugye nagyon erre külön tréningek vannak, miközben egyébként ez egy nagyobb átfogó szemlélet, többek között a bizalom és kapcsolatépítés nélkül értelmezhetetlen, hogy hogyan delegálhatunk feladatokat, meg hatásköröket, meg felelősségi köröket. Tehát itt van ez, vagy hogy rendszeresen visszajelzést kell adnunk a munkatársaink teljesítményére, ezek mind olyan kulcstényezők, amik sikeressé, eredményessé tesznek egy vezetőt, mert lássuk be, azért egy vezetőt alapvetően az eredményei mérnek meg. Elsősorban az eredményei mérnek meg. Sok mindent lehet mondani, és ha beírod a Google-ba, hogy hogyan legyek jó vezető, akkor körülbelül 9,5 milliárd találatot fogsz találni, de hol indulj el, mi az, amire érdemes fókuszálni? Hát én szerény javaslatom az az, főleg, hogyha ezt KKV cégvezetőként hallgatod, hogy alapvetően az eredmény iránt érdemes elköteleződni, ebbe az irányba érdemes elindulni, és azt a kérdést feltenni, hogy hogyan tudunk eredményesen együtt dolgozni. És ennek vannak ilyen nagyon szigorú peremfeltételei, vagy olyan alapvetései, amik egyébként évezredek óta változatlanak. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy ez valami egészen új dolog, akkor egyáltalán nem új dolog. Tehát mondok egy példát, elvárják a vezetőktől manapság, meg különösen, hogy tisztán és világosan kommunikáljanak, ugye, meg radikális őszintesség, ugye ez a candor nevű angol kifejezés.
1: Magyarul transzparens kommunikáció. Na jó, még ez sem magyarul van igazándiból. Na hát ilyen ez a pop business, az üzleti slang. A lényeg, ez valójában egy új dolog, Marci, vagy ez is egy régi, és csak igazándiból le kell porolni?
2: Nekem eszembe jut 1940 körül elmondott Churchill beszédek a Blitz alatt, amikor ugye Churchill teljes őszintességgel beszél a brit polgároknak arról, hogy mi vár rájuk, és ugye szó szerint ugye ez klasszikussá vált ez a mondat, hogy nem ígérhetek más, csak vért, verejtéket és könnyeket. Hát ez nem az, amikor a radikális őszintesség, a teljes transzparencia, srácok, ez a helyzet, egyébként éppen szét fognak minket bombázni, le fognak minket bombázni, de harcolni fogunk. Ott Churchill nem kenegeti el a felül, azt mondja, hát igen, lehetne jobb is a helyzet, nem, hát mondjuk így, ilyen pestiesen pacekba kimondja, hogy ez lesz, fájni fog, de túl fogjuk élni, és végül győzni fogunk. Tehát ez, hogy mondjam, ez se egy új dolog, de maradjunk Angliánál, mondjuk Shakespeare-nek az 5. Henrikében van egy jelenet, ahol a Szent Crispin napi csatára készülődnek, és akkor ott ugye elmondja, hogy mi kevesek, akik itt harcolunk, azok majd emlékeznek erre az ütközetre, és majd büszkén mondják, hogy nem tudom én micsoda, hogy itt voltunk. Igen. Őszintesség, ezt ma employer brandingnek hívnánk egyébként, ami a csatamezőn történik. Kialakítok egy ilyen közös tudatot, egy közös csoporttudatot, ami ugye szintén valamilyen közös megpróbáltatáson fog minket keresztül vinni, és ez ad nekünk egy rangot, és itt ebben egyek vagyunk ebben a feladatban. Tehát amikor lemegy a Jeff Bezos dobozolni az Amazon raktárba a karácsonykor, akkor ő lényegében egy 5. Henrik féle kulturális tettet hajt végre, vagy ennek a modernkori változatát valósítja meg. Szóval ezért gondolom azt, amit itt a bevezetőben is mondtam, hogy picit szeretünk az új dolgok után rohanni, van egy ilyen, a mai világnak van egy, szerintem egy erős ilyen dopamin függősége, hogy van minden, ami új, az izgalmas, vonzó, az azon, aki kell próbálni, mindenben szeretnénk valami újat, de hogy valójában itt olyan dolgokról beszélünk, amik hát mondjuk így, hogy legkésőbb az ókori görögök óta így benne van az európai tudatban, vagy így a nyugati kultúrkör gondolkodásmódjában, működésmódjában, és azért van benne, mert hogy az ember, és akkor itt kapcsolok vissza saját magamra, hogy az ember, aki ennek az egész működésnek a középpontjában áll, az nem változott sokat. Tehát mint biológiai lény, meg mint társadalmilag meghatározott biológiai lény, nagyjából ugyanúgy működünk az elmúlt 10 000 évben. Ebben nem sok változás van. Szóval a velünk való bánásmód, a minket vezető vezetőknek ezzel a működéssel kéne tisztában lenni.
1: Sok infot kaptunk tőled ismételten, de még mindig van a tarsolyban, úgyhogy folytassuk majd egy cég növekedésből adódó problémáival legközelebb, jövő kedden itt a Mutatóban. Köszönöm. Műsorunk a végéhez ért, a következő jövő kedden este 7-kor lesz majd. Ha akkor valamiről szívesen hallanának, írják meg nekünk az info@radiomos.hu e-mail címre, ha a lehetőségeink megengedik, feldolgozzuk a témajavaslatokat. Búcsúzom stábunk nevében, Keszthelyi Tibort hallották, további kellemes estét kívánok, viszont hallásra!
0: Ez volt a Mutató.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobb.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Változás a termálfürdőben. Karbantartás miatt ideiglenesen bezár a kaposvári virágfürdő termál részlege. A fürdő tájékoztatása szerint a létesítmény ezen része augusztus 10 és 16-a között nem lesz látogatható. A tervek szerint augusztus 17-én, hétfőn 9 órakor nyit újra. A gyerekekhez szóló kiadványt készítettek a kaposvári hulladékudvarosok. Új környezetvédelmi kiadvánnyal segíti a szemléletformálást a kaposvári hulladékgazdálkodási non-profit. A Brekuka, az iskolapadban című foglalkoztató könyv a legkisebbekhez szól. Játékos feladatokon és meséken keresztül mutatja be a környezetvédelem, a hulladékkezelés és a tudatos életmód fontosságát. A könyvet a kaposvári első osztályos tanulók az első tanítási napon kapják készhez, így már az iskola kezdéstől kezdve megismerhetik a környezettudatos gondolkodás alapjait. Szerencsés Ádám csatlakozik a KNRC-hez másodedzőként. Szerencsés Ádám csatlakozik másodedzőként a Kaposvári Női Röplabda Klub szakmai stábjához a következő szezonban. A csapatot továbbra is Vincent Lacombe irányítja, az erőléti edzői feladatokat pedig Seres Szilvia látja el, aki fizioterapeutaként is folytatja munkáját a klubnál. A vezetőedző szerint fontos volt, hogy magyar szakemberrel erősítsék a stábot, és hosszú távon együtt tudjanak dolgozni. A felkészülés hétfőn kezdődik, az első hetekben a fizikai és technikai alapok megerősítésén, valamint a csapatjáték felépítésén lesz a hangsúly. Fagyival lepték meg a kaposvári kukásokat. Kedves gesztussal lepték meg a hulladékszállításban dolgozókat csütörtökön több településen is. Orciban és Szabadiban a lakók fagylaltal kedveskedtek a KHG munkatársainak a nagy hőségben. A kaposvári hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Közösségi oldalán számolt be arról, hogy a forró időben különösen sokat jelentettek a dolgozóknak érő figyelmességek. A KHG munkatársai télen-nyáron azon dolgoznak, hogy a hulladékszállítás zavartalanul működjön. A fagylalt mellett egy palack hideg víz, egy üdítő vagy akár egy kedves szó is sokat jelentett számukra a munkavégzés közben, írták a közleményükben. Rendszeresen bántalmazta élettársát egy kaposvári férfi. Egy nő tett feljelentést az élettársa ellen, aki az elmúlt fél évben rendszeresen bántalmazta és sértegette őt. A fizikai erőszak februárban kezdődött, majd márciustól rendszeres pofonokig fajult, amelyeket a sértett félelmében eddig nem jelentett. Július végén a férfi ismét bántalmazta a párját, aminek következtében 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett. A sértett a történtek után végül rendőri segítséget kért és kapott. Az egyenruhások az agresszort még aznap elfogták és előállították a kaposvári rendőrkapitányságra, ahol kapcsolati erőszakvédség megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd ideiglenes megelőző távoltartásáról határoztak. Kiégett egy autó Marcalinál. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó csütörtök este Marcali külterületén. A tűz átterjedt az aljnövényzetre is. Lángolt a jármű és annak környezete, amikor a marcali hivatásos tűzoltók a helyszínre értek. Az egység 4 vízsugárral folytotta el a gépkocsit felemésztő lángokat, és megakadályozta a tűz további pusztítását. Az autóban a tűz keletkezésekor senki sem tartózkodott. Somogyi lett az év strandétele. A látványos konzervben tálalt friss pisztráng konzerv lett 2026 év strandétele. A Fonyódligeti Local at the Lake különleges fogása nyerte el a fődíjat a balatoni körversenyén, amelyre idén rekordot jelentő 22 balatoni vendéglátóhely nevezett, összesen 44 étellel. A 10 döntős közül nem csak az év strandételét választották meg, hanem díjazták a legjobb büféételt, az év felfedezettjét, az év beach food palacsintáját és az év balatoni stranddesszertjét is. A fődíjas fogás balatoni alapanyagokból készül, és különleges tálalásával, valamint kreatív ötletével győzte meg a zsűrit. Véradásra hívnak a jövő héten is. A jövő héten is több helyszínen várják a véradókat Somogyban. augusztus 10-én Siófokon, a Hotel Azurban délelőtt 10:30-tól 12:00-ig, majd a BRTK könyvtárban délután 2 és 5 óra között lehet vért adni. Augusztus 11-én Kaposváron a Területi Vérellátó Intézetben reggel 9-től este 6 óráig, Görgetegen délelőtt 11 és délután 1 óra között, Lábadon pedig délután 3 és 5 óra között várják az önkénteseket. Augusztus 12-én Balatonlellén a Napfény strandon 13 és 17:30 között, 14-én pedig Siófokon az egyik gyors étteremben délelőtt 10:30-től délután 17:30-ig lesz lehetőség véradásra. A szervezők minden egészséges felnőttet arra kérnek, hogy részvételével segítse a biztonságos vérkészlet fenntartását. Érmekkel és döntős helyezésekkel zárták az idényt a kasi úszói. A 70. serdülő országos bajnoksággal ért véget a kasi úszó szakosztályának a 2025-2026-os versenyszezonja. A viadalon 67 egyesület 377 versenyzője állt rajtkőre, Kaposvárt 7 úszó képviselte. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola beszámolója szerint a fiatalok több egyéni csúcsot úsztak, összesen 7 A döntős és 2 B döntős szereplést értek el, emellett egy országos bajnoki bronzérmet is szereztek. A dobogós helyezést Németh Benedek ért el, aki 100 méteres gyorsúszásban 3. lett. Emellett 50 méter gyorson és 200 méter gyorson egyaránt a 7. helyen végzett. Juhász Anna 50 és 100 méteres hátúszásban az 5., míg 200 méter háton a 6. helyet szerezte meg. Gulyás Fanni 1500 méter gyorson 5., 800 méter gyorson 8. lett. A Németh Benedek, Ságvári Ádám, Juhász Anna és Gulyás Fanni összeállítású 4x100 méteres mix gyorsváltó a 6. helyen zárt. Két helyszínen is tartanak ünnepséget Kaposváron az államalapítás ünnepén. Kaposvár idén is egésznapos programokkal készül augusztus 20-ára. Az államalapítás ünnepének hivatalos megemlékezése délelőtt a Kossuth téren lesz, ahol zászlófelvonás, ünnepi műsor, beszédek és az új kenyér megszentelése is szerepel a programban. A délutáni és esti rendezvényeknek már a Városliget ad otthont. A családokat szórakoztató programok, látványos bemutatók és koncertek várják, az ünnepet pedig hagyományosan tűzi játék zárja.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
2: Időjárás jelentés.
1: Este továbbra is meleg nyári idő várható, a hőmérséklet fokozatosan csökken. Többnyire derült és gyengén felhős lesz az ég, egy-egy zápor vagy zivatar kialakulására azonban kevés esély van. Hajnalra 20 fok köré hűl a levegő.
2: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: R&B, hip-hop, funky, rap.
2: Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Ki? Rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.
1: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.
1: Friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Új környezetvédelmi mesekönyvet készített a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A Brekuka az iskolapadban című foglalkoztató könyvet minden kaposvári első osztályos diák megkapja az első tanítási napon. A kiadvány játékos feladatokkal és mesékkel segíti a gyerekeket abban, hogy már kisiskolás korban megismerjék a környezettudatos szemlélet alapjait. Továbbra is várják a véradókat a jövő héten is. Augusztus 11-én kedden Kaposváron a Területi Vérellátó Intézetben várják a véradókat, reggel 9 és este 6 óra között. A héten több somogyi helyszínen is lesz lehetőség segíteni, Siófokon, Görgetegen, Lábodon és Balatonlellén is szerveznek véradásokat. A véradás kiemelten fontos, hiszen a levett vér nélkülözhetetlen a betegek gyógyításához és a sürgősségi ellátásához. A szervezők arra kérik az egészséges felnőtteket, hogy aki teheti, csatlakozzon az akcióhoz és segítsen életet menteni. Nehéz idény elé néznek a balatoni borászok. A megyei újság tudósítása szerint a tavaszi fagyok és a hosszan tartó aszály miatt több helyen kisebb termésre számítanak, miközben a bor iránti kereslet is csökken. A korai szőlőfajták ugyan viszonylag jól átvészelték a száraz időszakot, a később érő ültetvényeket azonban jelentősen megviselte a csapadékhiány. A szakemberek szerint a szőlő minősége várhatóan jó lesz, a termés mennyisége viszont elmaradhat a megszokottól, ezért a szüretet egyszerre nehezítik az időjárási és a gazdasági kihívások. Elhunyt Garambári Vencer, a somogyi és a magyar borászat kiemelkedő alakja. A dél-balatoni borász hosszú és sikeres pályafutása során meghatározó szerepet töltött be a magyar borok és pezsgők készítésében, valamint népszerűsítésében. Szakmai munkájával nem csak a térség, hanem az egész ország elismerését kivívta. Tudásával és elhivatottságával pedig sokak számára mutatott példát. Emlékét a somogyi borászok és a magyar borásztársadalom is tisztelettel őrzi. Felszámolási eljárást kezdeményezett a Robinson Tours utazási iroda, miután fizetésképtelenné vált és már nem tudja teljesíteni vállalt kötelezettségeit. A társaság ügyvezetője közölte, utast nem hagytak külföldön, a károsultak száma várhatóan nem éri el az ezret. Az iroda tájékoztatása szerint a befizetett, de nem teljesített utazásokra vagyoni biztosíték nyújt fedezetet, így az érintett utasok a biztosítónál nyújthatják be kártérítési igényüket.
0: Időjárás jelentés.
1: Este továbbra is meleg nyári idő várható, a hőmérséklet fokozatosan csökken. Többnyire derült és gyengén felhős lesz az ég, egy-egy zápor vagy zivatar kialakulására azonban kevés esély van. Hajnalra 20 fok köré hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Nem neki telekén, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Hétfőig még várják a lakossági véleményeket a kaposvári buszmenetrend tervezettel kapcsolatban. A javaslatokat levélben a közlekedési központnál elhelyezett postaládában, valamint a menetrend@kkzrt.hu e-mail címen is el lehet juttatni az illetékesekhez. Szita Károly polgármester szerint eddig is sok észrevétel érkezett, amelyek segíthetik a város számára legjobb közlekedési rendszer kialakítását. Teljes terjedelmében lángolt egy személyautó csütörtök este Marcali külterületén. A tűz a jármű környezetére, az aljnövényzetre is átterjedt. A marcali hivatásos tűzoltók kiérkezésekor már az autó és a körülötte lévő terület is égett. Az egységek 4 vízsugárral fékezték meg a lángokat, és sikerült megakadályozniuk a tűz további terjedését. A járműben a tűz keletkezésekor senki nem tartózkodott. A hétvégén ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a Fővárosi Állat és Növénykert. A születésnapi programok között látványetetésekkel, tematikus sétákkal, állatbemutatókkal, családi foglalkozásokkal és színpadi előadásokkal várják a látogatókat. Vasárnap ünnepi tortavágás is lesz, este pedig a Budapest Bárad jubileumi koncertet a Biodómban. Az állatkert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, ezzel Magyarország egyik legrégebbi közintézménye. A születési jogon járó amerikai állampolgárság megszerzésének szigorításáról döntött Donald Trump amerikai elnök. Az új szabályok bővítik azoknak a külföldieknek a körét, akiknek az Egyesült Államokban született gyermeke nem szerez automatikusan amerikai állampolgárságot. Emellett lehetővé teszik a vízum vagy a belépés megtagadását is azoknál, akiknél felmerül, hogy kifejezetten állampolgárság szerzés céljából utaznak az országba. Az elnök szerint az intézkedések célja a születési turizmus megszüntetése.
0: Időjárás jelentés.
1: Este továbbra is meleg, nyári idő várható, a hőmérséklet fokozatosan csökken. Többnyire derült és gyengén felhős lesz az ég, egy-egy zápor vagy zivatar kialakulására azonban kevés esély van. Hajnalra 20 fok köré hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

nem homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem Karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest

divatos eszme minden tönkre tehetne. Az olcsó

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

nem kell. Nekem egy szép meg egy menedzser. Látom bánod, hogy leléptél, azt megértem. Mert még az álmokon nevettél, addig elértem. Lett pénz, kéne te benézted. Az úgy

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Fagylalttal lepték meg a hulladékszállításban dolgozókat több somogyi településen a nagy hőségben. Orciban és Szabadiban a lakók ezzel a kedves gesztussal köszönték meg a KHG munkatársainak kitartó munkáját. A kaposvári hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Közlése szerint a forró napokon különösen sokat jelentenek az ilyen figyelmességek, hiszen dolgozóik a legnagyobb melegben is folyamatosan végzik a hulladékszállítást. Hozzátették, egy palack, hideg víz, egy üdítő vagy akár egy kedves szó is sokat számít azoknak, akik nap mint nap a települések tisztaságáért dolgoznak. A következő szezonban is Vincent Lacombe irányítja a kaposvári női röplabdaklub csapatát, az edzői stáb azonban átalakul. Másodedzőként Szerencsés Ádám csatlakozik az együtteshez, míg az erőnléti edzői feladatokat Seres Szilvia látja el, aki fizioterapeutaként továbbra is a klubnál dolgozik. Lacombe elmondta, fontos szempont volt, hogy magyar szakemberrel erősítsék a stábot, és hosszú távon együtt tudjanak építkezni. A vezetőedző szerint hétfőn kezdődik a felkészülés, az első hetek fő feladata pedig a csapat fizikai és technikai felkészítése, valamint az új játékrendszer kialakítása lesz. Minden idők egyik legforróbb napját hozta a csütörtök. Több meleg rekord és egy szélrekord is megdőlt az előzetes adatok szerint. Kiskunfélegyházán 41,8 Celsius fokot mértek, ezzel új országos napi meleg rekord született. De Budapesten is rekordot döntött a hőség, Újpesten 41,6 fokot mutattak a műszerek. A Kékestetőn is soha nem látott értéket mértek, 32,1 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az ivatarok miatt Szolnokon egy óránkénti 113 kilométeres széllökéssel új napi szélrekord is született. A Hungaromet jelezte, az adatok még előzetesek, hitelesítésük folyamatban van.
0: Időjárás jelentés.
1: A hétvégén szélsőségektől mentes, meleg nyaralóidő várható. Sok lesz a napsütés, szombaton napos, száraz idő várható, élénk északnyugati széllel. A hajnali órákra 20 és 23 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 31 és 33 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Országos bajnoki bronzéremmel, több döntős helyezéssel és számos egyéni csúccsal zárták a 2025-26-os versenyszezont a kasi úszói. A 70. serdülő országos bajnokságon 7 kaposvári versenyző állt rajtkőre. Németh Benedek 100 méteres gyorsúszásban bronzérmet szerzett, emellett 2 hetedik helyezést is elért. Juhász Anna 3 hátúszó számban végzett az élmezőnyben, Gulyás Fanni pedig 800 és 1500 méter gyorson jutott döntőbe. A 4x100 méteres mix gyorsváltó a 6. helyen zárta az országos bajnokságot. Kapcsolati erőszak gyanúja miatt indult eljárás egy kaposvári férfi ellen, aki a gyanú szerint hónapokon át bántalmazta és sértegette élettársát. A nő elmondása szerint a fizikai erőszak februárban kezdődött, majd rendszeressé vált, de csak július végén fordult a rendőrséghez, miután ismét könnyű sérüléseket szenvedett. A rendőrök elfogták és előállították a férfit, akit gyanúsítottként hallgattak ki, majd ideiglenes megelőző távoltartást rendeltek el vele szemben. Már mintegy 900-an jelezték, hogy visszatérnének a rendőrséghez, közülük több tucatot már újra szolgálatba is állítottak. Erről Pósfai Gábor belügyminiszter beszélt. Hozzátette, a rendőrségnél továbbra is közel 9000 fős létszámhiány van, ezért a toborzás kiemelt feladat. A tárca több változtatást is bevezetett az elmúlt időszakban. Visszaállították a 24-72 órás szolgálati beosztást, újra engedélyezték a szolgálati mobil használatot és csökkentenék a rendőrökre háruló adminisztrációt. A belügyminiszter arról is beszélt, hogy 2027-re önálló tűzoltóság létrehozását tervezik.
0: Időjárás jelentés.
1: A hétvégén szélsőségektől mentes, meleg nyaraló idő várható. Sok lesz a napsütés, szombaton napos, száraz idő várható, élénk északnyugati széllel. A hajnali órákra 20 és 23 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 31 és 33 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bak elé.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szeptember 5-én és 6-án rendezik meg az idei Ripple-Rónai Fesztivált Kaposváron. A kétnapos eseményen több népszerű előadó is színpadra lép, köztük a Bagosi Brothers Company, a 30Y, a The Beavers és Arthur Rambo. A fesztivál részletes programját a szervezők később teszik közzé. A friss információk a rendezvény hivatalos honlapján lesznek elérhetők. Fonyódi lett az év strandétele. A Balatoni Kör versenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztránk konzervje nyerte el. A különleges fogás helyi alapanyagokból készül, füstölt pisztránggal, zöldségekkel és fűszeres majonézzel, látványos konzervdobozos tálalásban. A legjobb büféétel díját a siófoki Julcsi Kalácsoda tepertős kürtős mártogatósa kapta. Az év felfedezetje a szántódi Milla Csinta lett, míg az év balatoni strand desszertje a gyenesdiási Móni Süti Guba csintája. Az idei versenyre rekordot jelentő 44 strandételt neveztek. Már nem szükséges a fogyasztás csökkentés a vállalatok, az önkormányzatok és a lakosság számára, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, az állami szférában megszűnik a rendkívüli otthoni munkavégzés, visszakapcsolják az épületek díszkivilágítását, és a tehervonatok ismét közlekedhetnek 17 és 22 óra között. A döntéseket azt tette lehetővé, hogy szombattól a harmadfokú helyett már másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, a lehűlés pedig csökkenti az energiarendszer terhelését. Magyar Péter ugyanakkor arra kérte az embereket, hogy a jövőben is takarékoskodjon.